0: emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. október 6-a, KEDD van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A Hodászi görög katolikus templom harangját hallották. Hodász Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyírbátor és Mátészalka között található. Régen királyi birtok volt, és a hódokról kapta az elnevezést. Az egyházközség 1946-ban szerveződött házaknál és Árokmarton. 1950-ben a cigányok vályogot vetettek, és építettek egy kis kápolnát toronnyal. Itt kapott helyet az evangélium, az istentiszteletek, majd az ABC betűi a tanuláshoz. Gyűjtésből vettek egy harangot, és ez a lélekharang sokáig hívta össze imára, istentiszteletre és egyéb tanulásra a híveket. Jelenleg 3500 fő lakosa van a településnek, melynek 43%-a cigány származású. A Hodászi görögkatolikus cigánytemplom építése 1992-ben kezdődött, és 1995-ben szentelték fel az Úr Jézus Krisztus mennybe menetelének ünnepére. Tervezője dr. Csanádi Gábor, aki szociális otthont, cigányközösségi házat és 200 adagos szociális konyhát tervezett. A templom belső tere, tetőszerkezete a cigányok vándorlásáról utánzott sátortető jellegű, amely tükrözi nemzetiségi mi voltát is. A nemzetiségi kapcsolódás a templomhoz, a liturgikus istentiszteletek, melyek elsősorban cigány nyelven hangzanak el, és nem csak a hitbéli életet erősíti, hanem hozzájárul a cigány nyelv kultúrájának megőrzéséhez és erősítéséhez. A templom 21 méter magas a toronnyal együtt. Az 1995-ben épített új templom tövében haranglábon felszerelve működik a kis harang, melyet Zeltenhofer mester soproni műhelyében öntöttek 1915-ben.

0: Jólét, közélet.
1: Dévli szerekháv tumér romali, noroksi szanatácsi buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Roma és nem roma emberek találkozása, hagyományőrzés és közös programok. Hetedik alkalommal rendezték meg a Toronyiránt-Vásári Forgatag és Esélyegyenlőségi Napot Győr-Újbaráton. A rendezvényről Jakus László, a Cinka Panna Roma Kulturális Egyesület vezetője beszél. Bányászati hagyományok, közösség és összetartás. Erről is szólt az idei bányászünnep Karantságon. A település múltjában a bányászat és a roma közösség története is szorosan összefonódik, meséli Olán Ándorné, Karantság polgármestere. Hetedik alkalommal rendezték meg Győr-Újbaráton a Toronyiránt-Vásári Forgatag és Esélyegyenlőségi Napot, amelynek célja, hogy közös programokon keresztül hozza közelebb egymáshoz a roma és nem roma közösség tagjait. A rendezvényről, a programokról és arról, miért fontos 7 év után is életben tartani ezt a kezdeményezést, Jakus László, a Cinka Panna Roma Kulturális Egyesület elnöke beszélt a helyszínen.
2: Itt vagyunk most Győr-Újbaráton a Toronyiránt-Vásári Forgatag nevű rendezvényen, amely a Cinka Panna Roma Kulturális Egyesület szervezésében valósult meg. Mit kell tudni erről a mai napról, milyen programokkal várjátok az érdeklődőket?
3: A Toronyiránt-Vásári Forgatagot már 7. alkalommal szervezzük meg, és ez az alkalom a mostani egy esélyegyenlőségi nap is egyben, úgyhogy rengeteg esélyegyenlőségi témájú programelem volt már eddig is, tehát gyerekeknek szóló, időseknek szóló programelemek, illetve hát a délután folyamán pedig fellépőket várunk, Báder Marit, a Karaván Família együttest, illetve a Várakozni Tilos együttest, aki egy győri zenekar. Úgyhogy igazán izgalmas rendezvény volt már eddig is. A megnyitóval együtt egy terményáldás is volt, amit dr. Várszegi Asztrik volt pannonhalmi főapát celebrált, illetve itt volt az agrárminiszter úr is, aki megnyitotta a rendezvényünket. Maga a program az Győr-Újbarát önkormányzatával közösen valósul meg Európai Uniós forrás támogatásával.
2: Ugye már említetted, hogy 7 éve megrendezitek ezt a közösségi napot, vagy ezt a családi napot. Miért tartjátok fontosnak, hogy ez évről évre visszatérjen?
3: Azért tartjuk fontosnak, mert közösségépítő ereje van, és hihetetlenül prioritásként kellene kezelnie egyébként a közösségeknek, hogy foglalkozzanak saját magukkal azzal, hogy a kohézió az erősödjön, mert így tudjuk felhívni a figyelmet olyan dolgokra, aminek tehát hétköznapi ember figyelmét elkerüli, akár így az esélyegyenlőséggel kapcsolatban, tehát hogy azokra a rászoruló célcsoportokra, akik köztünk élnek, de lehet, hogy ebben a nagy sürgésforgásban nem is látjuk őket.
2: Ugye említetted, hogy gyerekprogramokkal is készültetek, volt, ami már ugye meg is valósult. Milyen foglalkozáson vehettek részt a gyermekek?
3: Különféle, akár ilyen logikai fejlesztő foglalkozások voltak, kézműves foglalkozások voltak. Ugye a rendezvény előtt rajzversenyt hirdettünk esélyegyenlőség témában, főleg a felsősöknek, általános iskolásoknak, az óvodások, azoktól azt kértük, hogy a család témában rajzoljanak. Nagyon-nagyon érdekes, nagyon szép rajzok készültek el. A gyerekeknek egy ilyen kicsit ilyen motiváló zenei program is volt, a Sziporka zenekar. Én is csodálkozva hallgattam, hogy hogyan próbálják érzékenyíteni akár a gyerekeket a rendőrség felé, tehát hogy a rendőrökről énekeltek, tehát hogy nagyon-nagyon kedves kis előadás volt. Úgyhogy amúgy a kézművesek, tehát a kiállítók, akik jöttek, árusok így a vásári forgatagra, ők maguk is csinálnak is szalmafonást, akár nemezelést, tehát hogy mindenféle olyan kis program van, amivel a gyerekeknek tudunk kedvezni.

0: Hogy látjátok, kik látogatják az eseményt? Ugye sok családot látni itt, romák és nem romák vegyesen. Mik a tapasztalatok, hogy kik érkeznek a rendezvényre?
1: Ugye különleges település Győrői Barát, nagyon-nagyon kevés roma él itt, de azért is tartottuk fontosnak egyébként az, hogy itt konzorciumban valósítsuk meg ezt a programot, mert addig, amíg mondjuk egy borsodi településen romák, nem romák együtt élnek, minden nem roma elmondhatja magáról, hogy van legalább egy roma barátja, tehát hogy azért ismeri a kultúrát. Tehát itt azért a nyugati országrészben ez probléma, mert emiatt születnek az előítéletek, különféle sztereotípiák, vagy hát így rögzülnek, mert nem találkoznak úgy roma emberekkel, a roma kultúrával. Ezért is tartottuk fontosnak azt, hogy hiába ez egy ilyen Toronyiránt-Vásári Forgatag nevű rendezvény, ami igazából nem tartalmazna cigány elemeket, akár kulturális elemeket. Ezzel, hogy így az esélyegyenlőségi nappal egybevettük, így roma fellépőket is hívtunk direkt azért, hogy ismerjék meg azt a színes lelkivilágot, azt a kultúrát, amiről néha azért legyünk őszinték, látatlanba is ítéletet mondanak.
0: Milyen tevékenységeket végez még a Cinka Panna Roma Kulturális Egyesület itt a térségben?
1: Hát ugye az Egyesületünk országos szervezet, tehát hogy a térségben is működtetünk tanodát, illetve az ország több részén, tehát összesen 5 tanodát tartunk fenn, amiben összesen 140 gyereknek nap mint nap oktatási felzárkózásban segítünk, illetve ilyen rászoruló embereknek, hátrányos helyzetű embereknek digitális fejlesztést tartunk szintén 5 helyszínen az országban.
0: Mit szeretnél, hogy a mai napról hogyan távozzanak itt a résztvevők, a látogatók, milyen élményekkel?
1: Igazából olyan előadókat hívtunk, akik szinte garantálják, hogy ez a meghökkenés, hogy én ezt nem is tudtam róluk, én ezt nem is gondoltam róluk, hogy ezt így is lehet, tehát hogy ilyenek is a romák, tehát hogy mindenképpen egy ilyen hatást szeretnék elérni az embereknél.
0: És hogy látod eddig, mik a tapasztalatok, hogy ez a mentalitás, amit mondtál is, hogy szeretnéd közelebb hozni így a roma, nem roma lakosságot, közösséget, hogy ez megfogan így az emberekben, és az ilyen programok segítenek azon, hogy ez a mentalitás legyen, amit említettél, és ne az, hogy nem ismerjük egymást, idegenek, nem tudjuk, hogy mit gondoljunk.
1: Hát most, hogyha rövid választ kell adnom, akkor azt mondom, hogy igen, de tehát, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy aki ilyen típusú rendezvényeket szervez, az nagyon-nagyon okosan szervezze meg. Tehát, hogy nem kell túlerőltetni, nem kell az embereknek a képébe tolni, úgymond a dolgot, hanem egy ilyen szekunder hatásként érje az, hogy rádöbben arra, hogy a cigányok akkor annál sokkal többek és szebbek és színesebbek, mint amit amúgy látok vagy gondolok róluk. Úgyhogy én mindenkinek azt tudom tanácsolni, hogy ezt nagyon-nagyon alaposan, megfontoltan kell megcsinálni, és akkor hozza a hatást.
0: Jövőre is lesz Toronyiránt-Vásári Forgatag itt Győrújbaráton? Baráton?
1: Bízom benne mindenképpen, tehát hogy tervezzük azt, hogy lesz. Most igazából a finanszírozástól függ nagyon, bár én azt látom a Győrújbaráti Önkormányzaton, hogy ők annyira beleszerettek

0: Még ma is lehet építeni a bányászatra, a közösségre és az összetartásra, amelyet a bányászhagyományok jelentenek. A bányászat ugyanis több mint 100 éven át szorosan összekapcsolódott a magyar ipar és kultúrtörténettel, különösen olyan régiókban, mint Nógrád megye és a Salgótarján környéki Szénmedence. A bányász közösségek sajátos kultúrája, hagyományai és egymásra utaltsága olyan erős közösségi köteléket teremtett, amelyek a mai társadalomban is ritkának számítanak. Karantságon, az egykori bányász településen a régi világ és a cigány emberek sorsa szorosan összekovácsolódott. Erről is szó esett az idei bányász ünnepen. Tarnóczi László Olán Andorné Erikát kérdezi.
1: Olán Andorné rangos elismerést vehetett tehát az idei bányásznapon a bányász hagyományok ápolásáért Karantság polgármestereként kapott kitüntetést. Mit jelent ez az ön számára, és milyen hagyományai vannak itt a településen a bányászatnak?
2: Nagy figyelmet fordítunk erre a hagyományra, hiszen itt Karantságon is rengeteg bányász dolgozó volt. Többek között a családomban is nagyon gyakran előfordult. A férjem, apósom, édesapám, szomszédaim, szinte mindenki abból élt.
1: Barna kőszén bányászatról beszélünk elsősorban.
2: Így van, és tulajdonképpen rendkívüli módon lehetett ott langrétan felfelé menni, hiszen mi, ahogy a férjem bányász lett, rá egy-két évre egy örök lakásba laktunk Nagybátonban.
1: És még kedvezményes szenet is lehetett kapni a bányától. Sokat jelentett a bánya, egy nagy szociális erő volt, és nem csak a fizetésekben mutatkozott ez meg, hanem azokban a jóléti szolgáltatásokban, amit a bánya nyújtott, tehát a sportkörtől a nem is tudom még.
2: Közösségi ereje volt leginkább, hiszen olyan családi napok voltak minden évben, ahol az összes bányász család egy majálison megjelent, ott egész nap jól érezhettük magunkat. Tulajdonképpen olyan közösséget teremtett ez a munkahely, ami manapság már nagyon ritka.
1: A rendszerváltás környékén arra hivatkozva, hogy már nem éri meg kibányászni a szenet, bezártak a mélyművelésű bányák, egy külszíni bánya maradt meg mindössze egész Nógrád megyében, noha volt több mint 40 bánya. Hogy élte meg ezt a bányásztársadalom?
2: Nagyon nehéz volt ezt megélni, hogyha a saját családunkra vonatkoztatom le, akkor is látom azt a nehézséget, amivel akkor küzdöttünk, hiszen nem tudták magukat hova tenni ezek az emberek. Akiket lehetett, akik ma olyan korban voltak, azokat azonnal küldték nyugdíjba, és igazából aktívak voltak még, viszont a fiatal

0: Egyszerűen azt, hogy ők 12-eztek, hogy ők minden nap mentek, hogy éjszakára, naparra, stb. Több műszakváltásban dolgoztak, és ez csak úgy hirtelen megállt, ezt nagyon nehezen élték meg. És a váltás volt nehéz, hogy hogyan tovább.
1: És nehezítő körülmény volt az is, hogy mind Bátonyterenyén, mind pedig Salgótarjánban sorra zártak be a nagy üzemek, ezrével kerültek utcára emberek.
0: Így van. Akkoriban emlékszem, hogy az a nyár az úgy telt el, hogy munkakereséssel. Majd az építőipar lendült be akkoriban valamelyest, és akkor a férjem ott találta meg a helyét. Tényleg nagyon nehéz volt. Az egy kegyetlen helyzet volt akkor, mert annyi bányász volt itt is Karancsában, meg a környező falvakban, és az a tehetetlenséget, hogy mi történik, hogy a családok kezdenek tönkre menni. Mert a férfiak olyan dolgokhoz, italhoz nyúltak, ami addig nem volt szokványos, mert egyszerűen nem találtak a kiutat. És idő, nagyon sok idő kellett ahhoz, hogy újra megtalálják magukat.
1: És a férfiaknak a szerepe a családban, a tekintélye is leépült ezáltal.
0: Pontosan ez okozta azt, hogy némelyik ember pohárhoz nyúlt, vagy kereste a helyét, mert tudta, hogy ő a család fenntartó, hiszen ez volt a szokványos, ez volt a megszokott.
1: Ráadásul a bányában jól lehetett keresni, tehát jó fizetéssel tudtak előre jutni.
0: Ez így igaz, mert egy négy fős családban, hogyha dolgoztak négyen, és az egyik bányász volt, akkor a bányász az többet keresett, mint a három a gyárban. Ez így volt.

0: bányász hagyományok éltetéséért kapott elismerést. Mik ezek a hagyományok? Milyen ünnepeik vannak a bányászoknak, és ma mit jelenthet ez?
1: Nagyon sokat jelent nekünk. Minden szeptemberben a bányásznapot mi itt ünnepeljük a környező falvakkal együtt, Karancságon. Szent Borbál a védőszentjük a bányászoknak, és a múlt éven ez alkalomból is itt ünnepeltünk Karancságon.
0: Ez december elején van.
1: Így van, és rendkívüli módon jól éreztük magunkat, és tulajdonképpen otthon találjuk magunkat azokkal az emberekkel, akik eljönnek így a megyéből, és akkor van miről beszélgetnünk. Hiszen a bányász hagyományaink még mindig eleven élnek.
0: Bányász zenekar vagy énekkar, dalárda, művelődési házban valami összejövetel, rendszeres összejövetel, akár a bányász feleségeknek, akár a bányászoknak vagy a gyerekeknek.
1: Karancságon helyben nem, Salgótarjánban igen. Ott gyűltek össze a bányászok, és akkor ott volt minden is, amit az imént elsorolt, igen.
0: Karancság ma hogy néz ki?
1: Hát tulajdonképpen én azt gondolom, hogy a közösséget, amit 7 évvel ezelőtt nekem nagyon fontos volt, hogy meglegyen, az mostanra azt érzem, hogy kezd összekovácsolódni, amire nagyon büszke vagyok, nagyon sokat dolgozunk érte. Valamint az, hogy a gyerekeknek legyen egy olyan másodlagos helyük is iskola után, ami, ahol megint a közösséget találják meg, ez a jelenlétházunk. Nem a Fete jelenlétpontról beszélünk, hanem az önkormányzatnak van egy jelenlétháza, ahol is a gyerekeket várjuk minden tanítás után, iskolaszünetekben táboroztatunk. Van gyerekházunk, én tudatosan figyelmet fordítok arra, hogy a gyerekház, az óvoda, az iskola és a jelenlétháznak egy olyan kapcsolódása legyen, ami egymásra épül. Tehát aki gyerekházba megy, ott kezdi, ez 0-3 éves korig van, azokat megtanítják itt a gyerekház vezetői arra, azokat a gyerekeket, hogy hogyan használják az evőeszközt, a mosdót, a nem tudom, az egyszerű dolgokat, az alapdolgokat. Az óvodában ezek a gyerekek már úgy tudnak menni, hogy erre külön időt nem kell fordítani, tehát már az érdemleges tanulási dolgokat el tudják kezdeni a gyerekekkel, és ennek az óvónak nagyon örülnek.
0: Karancság lakosságának több mint fele roma, a település pedig a megélhetési és egyéb szempontokat figyelembe véve a felzárkózó települések közé tartozik, de ez nem azt jelenti, hogy pusztán valamiért hátrányos helyzetű település, hanem valóban fel is zárkózó.
1: Így van. Tulajdonképpen a roma szót nem szeretem, én a cigány szót szeretem, én is cigány vagyok, és az egész családom, és rendkívül büszke vagyok erre, mert megdolgoztunk, meg is tanultunk azért, hogy ezt mi büszkén vállalhassuk, én azt gondolom. És igen, felzárkózó település vagyunk, viszont ezzel a lehetőséggel éltünk is. Nálunk épült 7 szociális ház. Itt a szegregátum, hogyha valaki ezt meglátja, akkor biztosan azt gondolja, hogy ez a falu közepe. Annyira szép.
0: Miközben olyan lakóknak hirdették meg, akiknek hát nyomorúságos volt a lakhatási körülménye korábban.
1: Nyomorúságos volt a lakhatási körülmények ezeknek az embereknek is, viszont a higiéniát ismerik. És hogyha megnézzük a szegregátumot, akkor mondom olyan, mintha a falu közepén lennénk, gyönyörű. Mert elkezdték az emberek felismerni, hogy a higiénia, a tisztaság, a rend, az mennyit jelent, és ahhoz nincs szükségük a pénzre. És rendkívüli módon látjuk azt, hogy hol kell segítséget nyújtani, mindig a jelzést megkapjuk, és hogyha vannak olyan családok, ahol hiányosságokat vélünk felfedezni, ott mindig segítünk.
0: A felzárkózó településekért rendszerben végzett munkájáért kapott az idén állami elismerést is.
1: Igen, ami szintén nagy megtiszteltetés volt. Ezt polgármesterek kaptak, akik együtt működnek a felzárkóztatás sémájával. Én azt gondolom, hogy ebben rendkívüli módon bele kellett, hogy kapcsolódjunk, hiszen jó dolgok születtek. Nálunk Karancságon van egy rekordtámpája, ami álmunkban se születhetett volna meg, ha nincs ez a program.
0: Néhány évvel ezelőtt emlékszem, amikor a felzárkózó települések Ipolytarnóctól Nógrád szakállon át közösen tartottak egy rendezvényt a sportpályán, akkor inkább még csak az igyekezet és a lelkesedés volt.
1: Igen, ami mára kiteljesedett. Úgyhogy öröm végigmenni a községünkön, és azt hiszem, hogy vannak nyomai itt a felzárkózó programnak.
0: A jelenlegi önkormányzati ciklusban mi az, ami ön előtt van még, amit mindenképp szeretne?
1: Van egy kultúrházunk, amit eddig a Fülkefe használt, ők sérült emberekkel foglalkoztattak, de pár évvel ezelőtt kivonultak. és egyszerűen nincs közösségi terünk. Úgyhogy azt a kultúrházat nagyon szeretnénk, még hogyha nem be tudnánk tenni. Hát ehhez kellene különböző pályázatok, topos pályázat, falusi pályázat, ez egy pályázatból nem fog menni, úgyhogy még ez nagy álmom, hogy az megvalósuljon.

0: Ez volt a Jelenlét, Roma Közéleti Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásén Dévlisza, Fitzanatos, viszont hallásra.
1: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
2: Trinfálo glaso. Leunglikano rádió vosko lovaritsko nacionálno glaso.
3: Teven bachtale romale. Kate ungriko rádió vosojsunen, perománi síb. Muro anav, Kvalla Gábor. Dujrom, konandó buszmegállóvó besenandejek vurdon. Dimovic Szilveszter, hajokun hegyesi feró, kodop henel opre trobujte torgyon leromenge. Bújti trobujte keren, szakmit robujte szityon lesavora. Dena kádeszi, csipíren andi iskola, kodhecsi szityon mistohe savora. Lerompále anda pázsvárdes miatrain anda szakoson. Len sajsundi nepek adok urkó.
4: Taven baktáj romales, havet taves baktáj unocro praloro. A szárpendán katebes az anda muro vurdon, és dikász, e ungre, táj románi savura szokeren, tena hampe, tena mudarempe, tena piszkítin, tena keren kaszabé bútya, szácsi pírelpe. Muri bútyi, lapszáma, táj dikhav, románi savuren, konkote szityon, táj dikhave szityáren, szár szityáni románi savuren, és kadiszás muri bútyi. Szárzás mange, szárgelás, jeggyes, andi iskola, mri bújtjasa, hasszás vi páre, gyesa, de visszás kaszave gyesa, szár, miskló hatjár demma, e páre gyesa, kodalászás pirdine, és kodalászás páre gyesa, kanak, na inke saurence száz gindó, ta inkább szityárince száz gindó. E szityáre, káde, kérdine pe, Angle murejáka, tajande saurengejáka, sukár borbenca, sukár asaipesa, denas gyes, kér denas pe, hogy von kamene rom, trubulte penabe csacsipe, és apol angolész azért muklem katekadi iskola, muklem kodi búti, hogy maladji az andi murja bútya, kaszavi búti, hogy trubuszárdaszt zsavávri, kajerom, tedik hav, hogy száz egy cínisé, szóztár csávrendi iskola. Egy cínisáké déj, dász duma, egy szityár kinyáké, hogy murisé, szóztár csávrendi is andi iskola. De muri bújti, kodi száz, szóztár csávrendi andi iskola. Szóly ogindó, szóly sajável oddós, máskár pende, hogy szóly náj, egy cínisáké.

0: Hát kádé trubuj azt a zsaszkot, ja, angolul nézte, pusesz lendár, katari sej, vagy katarodad, vagy laki, katar laki dej, hogy szilafüzet ura, te trubusz, te zsutiszla váreszon, tuncsi tu zsutisz, na? Tuncsi kínasz lakajek füzetó, te kadoszi ogindó, vagy te nájla váreszoszko felszerelési, andakodi zsutiszárasla, na?
1: Csacsesz, és apol buri búti, leginkább majd kádé ávlasz, hogy te dikháv, hogy szónáj, és a urén, a román és a urén, és szónáj, dávtuk egy dumamú ropral, és tu penda mange, szilóve, andunk kormányzatok, és sajkőt is, pekadala a dolgura.
0: A kádepen azt hatjárene rom, tehát kodoszi a tuncsi, hogy amed úgy ez uti száraz le terne román és avoren, konande iskola píren, andi ipari iskola, variszoszki szakma kamente szityon a tuncsi, ande kodés uti száraz le, mistote pirella ávri. Morbi száraz szakogyesz le szityárenca, vagy legalábbis tuki kiribúti kodiszos, te vorbiszáres szakogyesz le tanáronca, és szityárenca, te vorbiszáres szakogyesz le románesá venca, se janca, konko te píren, te szakogyesz ávri, te píres kajka szavi, kaj románe dat, haj dej.
1: Csacsé, kadicás múri búti?
0: Kodi trobúj azt a penesztatunk, hogy szosztarcsi zsalasz kadi búti. Szoszke kadájúra péline angla tutesó, csimuklasz te kereszkadala bútyaszom ependem.
1: A rommal és a való a sunke tekadi vorbák állak szó, penaptú menge, brigatár penaptú menge, nálósatár, hogy meg kodidik háv, andu ungró, vagy saj penabandi luma, nadozta, hogy a román és a urenge kére, o kéripó, szande csóripe, bajáropé kadala saura, andi csóripe, najkatyi lóve, vagy najdad, vagy najdéj, vagy pen, és kadala saura, kodig indimpe, hogy zumavempe, tavel, andelen de vári szó, andi luma, zsanandi iskola te szityon, sukár vorbaszi kadi, csak alandi iskola zsan, szosza maladjon, gázsenca, kaszave gázsenca, kon szitya renge penempe, és apol kodoj, kodoszi, csak a szityár szokerel, szolem száma, kodilem száma, savale, kodilem száma, ando ungro agyes, andi iskoli, csika men e romen. Memule súse kanenca sundem. Andi iroda, és kadala szityára. Csillan számoj meg ott heszim. Zsanen szó pendine, savale. O csika men e rom. Megint zsász. Ando sztály, fúj, romente szityárasz. E kandine romen. Kadi csácsis, jakál meg szó penal. Beszimaj szityár kinya. Gázsi, rákli. Kodi szimori romnyi, és andi iskola, én majd busz szityára csizsangline, hogy kadi gázsi mancasi, és angla látte, pendine, hogy szó gindin per rom, csak nászulimó. Nász, jég, szityári, kum kodi pendaz, hogy na vorbin káde per rom, vivonsavure, na, rom, romavla, na kadala vorbanca.

katyikám nem muloprát éppen aptuke, és hogy kadi pérlász, hogy kadi vorba trubulászt pnáv, kadi brigatár pnáv, meg kodi iskola, meg ám nem tekerá bútyé. Mandi kodi iskola vigáze, vésavuren, na gázo, na rom, savuro kodo savuro, savever vigázo virom, me szakám nem le. És kádi pirdas, hogy a majbáro, andi kádi iskola, hogy majbáro séro, lesz ki romnyi, kérdás, kádi hamipó, hogy muro prál, o feru, akának konkerel kádi vorba manca, és kádala vorba tuásinona, hogy pendas mange zsavávri, szosztár csável kádi térni séandi iskola, szónájla, és szónájla pus, majd amikinász, razért szám, és kadi, én majbáreszké romnyeké, csifájlasz, hogy a romen színvárikon kondikel, hogy szonájle, hogy a romen szivárikon, hogy akár szó, bajoszájávelále, szí, kon ávri védille. Na kadi szaszidós, kadi szaszidós.

0: Dujrom. Konandó busz megállóvó Besenandejek úrdon. Dimovic Szilveszter. Ojokunhegyesi Feró. Kodop Henel Opret Robujte Torgyon Leromenge. Bújtit Robujte Keren. Szakmit Robujte Szityon Lesavora. Dena Kádeszi. Csipíren Andi Iskola. Kodhecsi Szityon Mistohe Savora. Lerompále Anda Pázsvárdes Mijatrain Anda Szakoson. Len Sajsundi Nepek Adokurko.
1: A majunk lépek párimó, és én románisa vorenge daddei. Kodiszi párimó. És andikadi párimó kodi, hogy daddé saj bisávele sávesseja andi iskolatep hírel. Hajken baj but manus avla andalende szarvon. Kadi sokár bútyiszi, és kadi bútyi sajtra ilpe andi luma. Csak odoszi jogindó, avla bizonyosor császó, gyesz, kanak, kodó dikész, vagy kodó diklemme, andi iskola, csi dikele ba a daddé, hogy kárszósa, uró, zsalendi iskola, vagy szokerel, vagy szóná. Mert zsaná, hogy dosta gindoszi, dadesz, de jesz, poszoro gyeszko hamaszkóte, rodempenge lóve, de na biztren kodi, hogy kodi, hogy a savuró, Andrei Skirdalesen iskola, kodinke nagyon cerra, diken, éjjáka, tenallen, téle, pasarosa uro, hogy vagy pírel, vagy na pírel, de kanak pírel, szokrelen de iskola, szóvelen dopado, vagy szityol. Kadoszi, angolis, i majbári dos. És kanak, és szityár, o szityári, Andre Akharel, dadesz, vagy edesz, vagy szolduljen, Zsana Andre, besen téle, és szityáresa, taj vorbin lesa, és majd a szityári penla, ho szói dos, szóna kerel a sa, szó csikerel a sauró, vagy szó kerel a sauró, szó csitrubulász ne kerel. Taj káver do szó pendem tu menge, hogy andi egáze csika menamen. No de, kanak a sauró káde bajár elopre, o manus, hogy tuke fiam vagy lányom, muszájt és azt andi iskolat és szityosztu, hogy szikáv egázengi, hogy tu számvárikon. És kanak számvárikon, akkor andi luma szájékszor romszám vagy csiszán rom.

Kadungriko rádió voszasz, pe románi síb. Peje kurko duvar, saj malagyon manca, pe márcakó, taj zsójakogyesz, saj sunen amen. Kvalla Gábor esz, sundine, ásendév lesz a. Hop, hop, hop.

0: Милі послухачі, наш нічний програм се скінчив. Оздравкат от вас Давид Форхош, звукмайстер, і я, Анна Фабія, редакторка. Чуємося у тиждень, а поки міркуйте нас, будьте здорові.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Rádics Milenko.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Az előttünk álló 30 percben egy különleges zenei világba hívom önöket, ugyanis a szerb zenei hagyományokat ápoló, Szerbiában már évtizedek óta nagy hagyományokkal rendelkező, ám a nemzetközi zenei palettán csupán az utóbbi 15 évben kimagasló helyet kivívó szerb fúvós zene gyöngyszemeiből válogatok. E zenei irányzat egyik legjelesebb képviselője Goran Bregovic, aki az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat keretén belül 2010-ben Pécset koncertezett. Ízelítőül ime egy feldolgozás, amely Bregovic volt nagyhírű együttesének a Bielodugme zenekar repertoáriából származó közismert dal feldolgozása.
3: Knyáve kínai kafane, male droce, Shatterdown.

Goran Bregovic tehát Jugoszlávia egyik legkedveltebb rockbandájának, az 1980-as években felbomlott Biela Dugménak egyik frontembere volt. Rögös út vezetett a csúcsokig. Goran Szarajevóban született bosnyák apa és szerb anya gyermekeként. Miután szülei elváltak, édesanyjával élt Szarajevóban. Zenélni még gyerekkorában kezdett, hegedülni tanult egy zeneiskolában, ám tehetségtelennek nyilvánították és a második évben elbocsátották. Tizenévesként kapta meg első gitárját édesanyjától. Gimnazista korában Goran az Izohips együttesben basszusgitározott. Hamarosan ebből az iskolából is eltanácsolták, így intézményt váltott, ahol a Bestie nevű zenekarhoz csatlakozott, újfent basszusgitárosként. 16 éves korában édesanyja külön költözött tőle, így saját magának kellett gondoskodnia a megélhetéséről. Népzenét játszott egy konyici bárban, építkezéseken dolgozott és újságot árult. 1969-ben figyelt rá fel Zselyka Bebek, a későbbi Biela Dugme szólistája, aki a 18 éves gitárost meghívta a Codexi együttesbe. 1971 őszén Goran megkezdte egyetemi tanulmányait, amit hamarosan félbe is szakított. Zoran Regicsel a Codexi egy másik tagjával 1971-ben beléptek a Jutro együttesbe, mely a nevét 1974-ben Biela Dugméra változtatta. Jöttek a komoly hazai és nemzetközi sikerek, nagy lemezek.

Az együttes utolsó lemezéről hallottuk a Lipe Cvatu, azaz Virágoznak a Hársvág című dalt, amely aszimmetrikus ritmusa és autentikus hangzásvilágon alapuló szerkezete nagy hatással volt Bregovicsra. A nagy sikerű együttes széthullása után Gorán filmzenéket kezdett komponálni. Egyik első munkája Emir Kusturica Cigányok ideje című 1989-es filmjéhez írt zenéje volt.

Ruzsa Magdi előadásában hallottuk a közismert számot. Goran Bregovics dolgozott Iggy Poppal, Cesária Evorával, Sezen Aksu török énekesnővel, közös albumot készített Gyor Dalarasszal, Kajak lengyel énekessel, valamint Krzysztof Kravcsukkal. 2005-ben a Bielodugméval több búcsúkoncertet adott. 2010-ben a szerb közszolgálati televízió felkérte, hogy megírja a szerb versenydalt az oszlói Eurovíziós dalversenyre. Goran Bregovics előszeretettel zenésített meg hétköznapi témákat, írt dalt a sofőrökről, rendőrökről, részeg utcákról. Ezeket hallhatjuk most. Bolsa!

Bregovics zenéivel életre kelti Szerbia különböző tájegységeire, de legfőképpen a Dél-Szerbiára és Koszovóra jellemző dallamvilágot. Népzenei elemekkel teletűzdelt feldolgozásait hallhatjuk a következő zenei blokkban.

0: Kedves hallgatóink, a Nemzetiségek zenéje mai adásában a kiemelkedő szerb zeneszerző Goran Bregovic munkásságába pillanthattunk be.
1: Ne.

0: Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. Mai adásunkat Rádich Milenko szerkesztette és vezette. Köszönöm figyelmüket!
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
2: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
3: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: nám pokoja, hoj, za cestou si, daj nám pokoja.
1: Veď sme ti hoj.

Zlatý.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. október 5-e hétfő van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro jutro, dragi slušatelji. Ponedeljak je 5. listopada 2026. godine. Počinje dvosatna jutarnja emisija na hrvatskom jeziku. S vama smo do 10 sati uz vijesti, razgovore i dobru glazbu. Danas vas vodimo u Vršendu gdje je otvoren Šokački muzej, novi dom uspomena običaja i baštine tamošnjih Hrvata. Kroz muzejski postav provest će nas Eržika Vranešić u prilogu Renate Balatinac. U novoj sezoni Hrvatskog kazališta u Peču razgovaramo s ravnateljem Slavenom Vidakovićem. Iz naše arhive izdvajamo razgovor s australskim redateljem hrvatskih korijena Peterom Pecotićem, čiji je dokumentarni film Zemljak osvojio dvije nagrade na festivalu turističkog etnofilma na Krku. Ponedjeljkom donosimo i redoviti izvadak iz tiska, a najavit ćemo i predstojeća događanja u hrvatskoj zajednici. Za tonsku realizaciju brine se Norbert Aut, a emisiju uređuje i vodi Andrija Pavleković. Hvala vam što ste uz nas i ostanite na našim valovima.

i gori more. Broj telefona nam je 06 72 369 367.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most hétfői műsorainkat ismételjük meg. Először Három szólamra című portrémagazinunkat, majd szlovén félórás műsorunkat, ezt követően nemzetiségeink zenéit hallhatják. Két órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák két órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő órában Három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A portréban elsőként Szajkó Nándor jazzgitáros mesél életéről, a hazai jazz élet kihívásairól, majd Csütő Gábor és Kovács Edit festőművészpár érkezik hozzánk, akik Cegléden élnek és alkotnak. A riporter Tóti Kenikő.

0: Szajkó Nándor 60-i származású magyar jazzgitáros. Azt vallja, hogy a zene egy olyan közös nyelv, ami által még azt az embert is jobban megismerhetjük, akivel nem egy nyelven beszélünk. Nándor muzsikus családban nőtt fel, így a zene iránti vonzalma már gyerekkorától meghatározta az életét. Jelenleg számos formációban vesz részt. Több neves előadó művésszel volt koncertje, mint például Horváth Plutó József, Toni Lakatos, Robi Lakatos, Bangó Margit és Szőke Nikoletta. Azt mondja, számára a jazz jelenti a szabadságot, az improvizáció pedig a kiteljesedést. Köszöntöm a stúdióban Szajkó Nándort, pontosabban ifjabbik Szajkó Nándort, magyar jazzgitárost, aktív hazai muzsikust, ezt olvastam rólad.
1: Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Mit szeretsz jobban, a juniort, az ifjabbat, vagy hogy szeretett, ha szólítanak?
1: Mind a kettőt szeretem. Valaki úgy hív, hogy junior Szajkó Nándor, ifjabb Szajkó Nándor.
0: Hány Szajkó Nándor van a családban?
1: Én vagyok a harmadik.
0: Harmadik Szajkó Nándor, de így is lehet akkor esetleg szólítani, igen. Az is nagyon jó.
1: Ja.
0: Mint semmi, hogy ennyi Szajkó Nándor van a családban, de hogy zenészek a családod tagjai, a felmenőid. Ugye te Budapesten születtél, egy 60-i származású muzsikus családban is, így is nőttél fel. Mesélj erről a zenés muzsikus családról.
1: Hát édesapám részéről majdnem mindenki muzsikus, nagyrészt kávéházi cigányzenészek, klasszikus zenészek, édesanyám részéről is vannak zenészek. Úgyhogy nagyon nem volt kérdés a pálya, választok. Kicsinek erőltették a hegedűt, mert a nagyapám az prímás volt, és apukám nagyon ragaszkodott, hogy én vigyem a vonalat, de én 2-3 évesen már akkor is gitároztam, nekem gitár kellett, meg zongorát vettek nekem, úgyhogy ma akkor eldőlt, hogy nem vonós hangszeres leszek.
0: A vonós hangszer az ugye egy nívósabb, vagy miért szerették volna?
1: Hát szerintem a muzsikus cigány családokban szerintem ez mindenki bepróbálkozik a gyerekéni azzal, hogy hegedűs legyen. Igen. Nem is feltétlen primár cigányzenész, klasszikus hegedűs legyen, az egy nívósabb dolog.
0: Ilyenkor egyértelművé válik, hogy mindenki zenész, akkor te is zenész leszel, bár vannak kivételek.
1: Igen, mondjuk én bennem nem volt ez a kérdés. Picit később kezdtem el, klasszikus zenét tanultam legelőször 10 évesen a Kocsis Albert zeneiskolába. Ott Mezei Rita zongoroművész tanárnő kezei alatt voltam 6 évig, és időközben én elkezdtem autodidakta módon gitározni. Tehát én hallgattam otthon mindenféle zenét, tehát apukám hallgatott mindent, tehát klasszikus zenét, kávéházi cigányzenét, bárzenét, jazzzenét, és akkor egyszer volt egy ilyen album a George Benzonnak, és akkor azt meghallottam, hogy gitározik a George Benzon, és nekem ott eldőlt, hogy én gitáros akarok lenni.
0: Na
1: és
0: jó, de ez már 12 évesen volt.
1: Itt 12
0: ennyire ne siessünk előre. Ugye említettél egy dolgot, és ez nagyon érdekes, hogy hosszú évekig autodidakta módon tanultál, de már akkor, igen, is gyerekként számos eseményen játszottál, akár zenekarban, akár szólóban. Ez hogy volt pontosan? Mesélj erről az időszakról.
1: Igen, gyerekként kaptam már felkéréseket, már nem is zongorával, hanem gitárral, mert még aktívan tanultam a klasszikus zongorát, és volt olyan, mondjuk egy kép kiállításon, nem tudom, 60-ban is, Budapesten is, ahol felkértek, hogy játszak. Volt partnerem is valamikor, valamikor csak szólóba egyedül, és onnantól kezdve már eléggé komolyan megfogalmazódott bennem, hogy ezt most már kéne valakitől tanulnom, hogy magasabb szintekre lépjek.
0: De várj, otthon nem tanítottak téged? Tehát ugye a hegedűvel bepróbálkoztak, de a többi hangszer az...
1: Hát édesapám foglalkozott velem egy ideig, de ő úgy tartotta jónak, hogy mindig, tehát hogy egy pedagógus azért foglalkozzon velem. Nyilván voltak neki jó tanácsai, jó dolgokat mindig kaptam tőle szakmailag, de úgy konkrétan soha nem szólt bele ebbe a dologba. Felvételiztem a Schneeberger központba.
0: Ez kinek a döntése volt akkor végül is, hogy komolyan kell ezt a zenei foglalkozást folytatni? Mert ugye mondtad, hogy az édesapád szerette volna, de te mit gondoltál például?
1: Én abszolút így gondoltam én is, tehát, hogy én nagyon szerettem. Édesapámtól is ezt láttam mindig, hogy este öltözik, anyukám vasalja neki az inget, és megy muzsikálni, és nekem ez tetszett.
0: Ez tetszett neked.
1: Igen.
0: Ugye 12 évesen volt ez, amikor először meghallgat
1: George Benson.
0: George Benson. Igen. A Give Me the Night.
1: Így van, pontosan.
0: Ez volt az album címe, és ugye ez lett egy ilyen meghatározó dolog az életedben. Mert hogy igazából te akkor döntötted el, hogy gitáros szeretnél lenni.
1: Akkor már eldöntöttem, igen.
0: Már előtte eldöntötted, ez megerősített talán még.
1: Abszolút.
0: De miért?
1: Igazából a jazzzenére azt mondják, az olyan, mint egy nem tudom, egy ilyen csúnyán mondva, mint egy örökletes ilyen betegség, hogy az embert egyszer eléri, és nincs belőle kiút. Tehát ott valamit átkapcsol az emberbe, és az megváltoztat mindent zenén belül. Van egy szabadság, olyan szabadságérzet, amit nem tud pótolni másfajta stílus. Persze bizonyos kereteken belül nálunk is azért vannak szabályok a jazzbe, de azért van terünk kimozdulni belőle. És ezt tetszett benne, hogy vannak dolgok, amit pont az adott pillanatban én azt játszok, amit szeretnék. Nem azt kellett mindig követnem, hogy fú, most nézem a kottát, és akkor azt nekem pontosan ugyanúgy kell csinálnom, hanem van egy csomó rész, amit én úgy csinálok, amit akarok.
0: Ez az, amit én sosem nem tudok megérteni, hogy olyankor mi történik.
1: Hát olyankor valami, azt még én sem tudom elmondani, valami olyan születik akkor épp, szerintem minden emberbe, vagy egy zenekarba is annyira összhangban van mindenki, hogy akkor konkrétan komponálódik egy új zene épp, amit nem lehet megismételni. Tehát egy, nem tudom, egy 5-6 perces improvizációt lehet már nem fogok ugyanúgy, sőt biztos, nem fogok ugyanúgy eljátszani. Ha az valaki felveszi,
0: és lekottázza, akkor az
1: megmarad. Lesz. Megmarad egy transzkripciónak mondjuk. Igen. És azt újra lehet megtanulni. Volt olyan, hogy a saját improvizációmat felvettem, és csak így eltettem, és utána visszahallgattam. És volt olyan, amit meg kellett tanulnom, mert nem tudom, olyan bonyolult dolgok
0: dolgot
1: voltak benne,
0: akkor.
1: Amit meg kellett nézem, hogy ezt most hogy oldottam meg, és hogy akkor csináltad? Kellett egy picit gondolkoznom. Igen.
0: Na, ilyenkor elkapja a hév az embert, vagy mi történik? Mondd el, mit érez olyankor? Tehát olyankor ugye játszik a zenekar, és mindenki így fokozza, teszi hozzá a magáit, de hogy belül mi történik? Mert ugye, ahogy mondod, hát nem is tudtad utólag teljesen pontosan lejátszani, meg nehéz volt lejátszani.
1: Volt olyan, igen, abszolút igen. Volt olyan.
0: Ez egy nagyon érdekes dolog.
1: Nem tudom, ami nagyon érdekes születik olyankor az emberbe, és az egy kiteljesedés, abszolút.
0: Hol szoktatok ilyet játszani? Tehát hol elfogadott ez, úgymond, hogyha zenéltek? Mert azért elég sok helyen zenélsz.
1: Hát leginkább jazzklubban, jam sessionökön elfogadott. Nyilván, ahol most aktívan játszom a hotelbe, ott ilyen mélyen nem lehet belemenni. Uh-huh. De játszunk jazz standardet, de az csak szolidan és finoman. Tehát a Frank Sinatrát, vagy játszunk Billie Holidayt is, akár. Vagy játszunk George Benzontól is, de az picit szolidabban olyankor. Tehát nem is lehet hangosan játszani, de hogyha van lehetőség, a jazz koncert van, ott azért beleadunk apait, anyait.
0: Örömzenélésnek is nevezik, hogy
1: örömzene.
0: Hol játszol?
1: 2020 óta én a Karaván Színház és Művészeti Alapítványán vagyok állandó társulati tag, amit Nyári Oszkár vezet. Nagyon sok projektben, nagyon sok előadásban volt szerencsém együtt dolgozni, vele együtt játszani. 3 éve pedig a Nemzeti Színházba is volt szerencsém bekerülni, ott az Est Hajnal című előadásban, mint zenész.
0: És a Karavánban?
1: Ott is mint zenész, abszolút, igen. És ez egy teljesen más környezet, tehát színészekkel dolgozni, zenészemberként, az egy másfajta varázs. Ott is a színpadon, nyilván ott az elsődleges ugye a színészet, mi inkább kiegészítjük a dolgot, de nagyon sokat ad hozzá az élő zene. Ahogy egyre több színházi darabot is megnéztem, ami élőzenés, a hangulatot abszolút befolyásolja a zene benne.

0: Említetted azt is, hogy hotelben játszol. Ott hány számot kell tudod játszani?
1: Az ilyen ezres számokba kell
0: mérni.
1: Mérni, igen.
0: Tehát annyit kell tudni játszani ahhoz, hogy ott azért az ember
1: igen. Tehát ott olyan
0: igazából megtalálja a helyét.
1: Hát ott, ha magyar vendég van bent a hotelbe, akkor abszolút nagyon sok mindent elő kell venni. Ugye nem csak a kávéházi cigányzenét, az operetteket is elő kell venni, a régi sanzonokat elő kell venni, tehát hogy ott nagyon sok mindent kérnek. Volt szerencsém tanítani is a Covid időszakban. Volt 4 növendékem, aki járt hozzám aktívan, és az azért megtetszett akkor a
0: kik
1: tanítás.
0: Kik akarnak tanulni zenét? Tehetséges gyerekek, vagy csak hobbiból tanulják?
1: Tehetséges gyerekek voltak. Volt, aki hobbiból.
0: Roma gyerekek?
1: Volt olyan is, aki nem volt roma, és abszolút érdekelte. Tehát ő nem lett zenész, más lett a hivatása neki, de azzal is kiegészült.
0: És mit tanítottál neki?
1: Gitározni tanítottam őket, azon belül jazz, könnyű zenét, popzenét, meg akinek kellett, szolfést is, zeneelméletet.
0: A jazz érdekli a fiatalokat?
1: Érdekli őket, és ráadásul úgy, hogy nem is tudják, hogy jazzt hallgatnak. Tehát valamikor azt mondja valaki nekem, hogy én nem szeretem a jazz zenét.
0: És aztán akkor kiderül.
1: Aztán kiderül, hogy még ő nagy rajongó, csak egy másik ágat szeret, mondjuk igen, azon belül. De abszolút kedvelik egyébként.
0: Ugye a zenei világban lavírozni, még akkor is, hogyha az embernek ugye zenészek voltak az ősei, nem egyszerű, azt hiszem.
1: Abszolút.
0: Milyen ez a zenei világ?
1: Egyszerre nagyon szép, meg egyszer nagyon fárasztó is valamikor. A koncertező részére is igaz, és a vendéglátó részére is. Tehát van, amikor az embernek nincs úgy kedve, vannak rosszabb napjai az embernek, mondjuk rosszul alszik, rosszul kell fel, és ugyanúgy menni kell. Amikor eljön az az idő, olyankor nincs is probléma. Lehet az egész nappal, amikor elindulunk valahova, utazunk, dugó van a pályán, nem érünk oda, csúszik a koncert, valami történik a hangszerrel, mindig van valami, és amikor oda kerül a sor, amikor színpadra állunk, ott teljesen megszűnik olyankor. Tehát ott megszűnik minden, és csak a zene van.
0: 4 évvel ezelőtt, 2022-ben 3. helyezést értél el zenekaroddal a Lakatos Ablakos Dezső emlékére rendezett 5. országos jazz zenei versenyen.
1: Így van, pontosan. A magyarországi jazztansokos konziból jöttek akkor, akik OK-n is tanultak, akik végzősek voltak, tehát itt az Egresiből, a Bartók Béla konziból, Vácról jöttek, és elég komoly mezőny volt akkor, nagyon jó zenekarok voltak, akik mai napig is nagyon aktívak a jazzzené életbe. Nagyon színvonalas volt, komoly zsűrivel, nagyon komoly díjak voltak, volt versenyszellem, volt értelme azért készülni. Jó volt az az időszak.
0: Az elismerés az jól esett.
1: Hát persze, ez egy megerősítés, hogy valamit jól csinálunk, és csak így tovább. Én ezt úgy fogtam fel, ezt a 3. helyezést.
0: Milyen a magyar cigány jazz? Lehet-e ilyennek nevezni például, és hogy mihez hasonlítanád, mihez van közelebb zeneileg?
1: Ez egy egyéni megfogalmazás, nagyon már csak azért is, mert a magyarországi cigányok szerintem az az egyetlen egy népcsoport, tehát így a romákon belül, akik mindenféle zenei stílusban tudnak közlekedni. Tehát, hogy én hallottam már magyar cigányt játszani jazzt, úgy, mint egy amerikai, vagy hallottam már román zenét játszani, lautár zenét játszani is, vagy szerb zenét játszani, klasszikus zenét, és ha még a szintó vonalát is megnézzük, azt is hallottam már úgy játszani magyar cigányt, mint egy szintó cigány. Az a konkrét dzsangó stílust. Valamikor olyan szinten tudja valaki játszani, hogy el kell gondolkozni, hogy most ki játszik.
0: Olyan színvonalasan
1: igen, igen, játszik. Abszolút.
0: Külföldön milyen sikere van?
1: Nagyon szeretik. Tehát, hogyha meghallják valakit, hogy a jazzisták, hogy magyar cigány, az nagyon szeretik őket ilyen. Mi is akárhol jártunk, azért mindig örültek. Mert azt tudták mindig, hogy mi vagyunk azok, akik mindent tudunk játszani. És azért is jöttek szerintem mindig Magyarország, szerintem régebben is a kávéházi cigányzenészekhez azért jártak annyian, mert mindent játszottak ők is. Nyilván nem konkrétan olyan mértékben játszottak jazzt, mondjuk, mint az amerikaiak, de ismerték a standardeket. És már kaptam kérdéseket, hogy ezt mégis hogy? Hogy tanulták? Vagy ez honnan jön? Ez a sok zenei műfa honnan jön? Annyit tudok nekik mindig mondani, hogy mindent hallgatunk, mindent játszunk gyerekkorunk óta. És ez azért formálódik bennünk. A magyar cigányzenét én egyszerűen azt valaki ráérez, az, amit a jazz zene. Lehet egy bizonyos részét tanulni, de vannak olyan részei, amit nem lehet tanulni. Tehát, hogy meg lehet tanulni konkrétan a dalokat, de hogy kell úgy előadni, úgy eljátszani, ahogy az a nagykönyvben is le van írva, az komplex dolog. Arra rá kell érezni. És az szerintem évek, hosszú évek.
0: Szajkó Nándor, hogyha 10 év múlva találkozunk, mik a terveid? Mit szeretnél? Elég nagyon fiatal vagy még, úgyhogy
1: tervezni lehet.
0: 10 év az már neked sok, azt mondom.
1: Az nagy idő azért.
0: Nagy idő. Hát attól függ, mennyi dolog történik az ember életében, mert ha semmi, akkor észrevétlenül megy el, ha viszont sok dolog történik, akkor évtizedeknek is tűnhet. Remélem, hogy neked sok dolog fog történni, de te mit tervezel? Vannak elképzeléseid? Tudsz-e nagyokat álmodni?
1: Én mindig mertem nagyokat álmodni. Most is így vagyok ezzel. 10 év múlva szeretnék egy konkrét saját zenekart, amiben azt a zenét játszom azokkal az emberekkel, amit én is szeretek, vagy konkrétan, amit én szeretek. Szeretnék akkor egy diplomát is már szerezni, szeretnék lediplomázni.
0: Milyen diplomát szeret?
1: Jazzgitár tanszak érdekel engem abszolút. Érdekel a zene elméleti része is, de inkább a hangszeres. A jazzgitár tanszak, hát illetve, hogy a zenén kívül még 10 év alatt az ember azért a családot is szeretne alapítani.
0: Hogy... Hát vannak itt tervek bőven.
1: Igen, vannak tervek, igen. Világot látni, utazni sokat.
0: Igen, de még olyan sokat nem jártál külföldön.
1: Még annyira nem. Így az európai országokban, így a környező országokban voltam, de tengeren túlon még sajnos nem.
0: Zenélni. Igen. Hová szeretnél eljutni? Vagy melyik az a színpad, ami neked egy nagy álmot jelent?
1: Hát a Blue Note-ba egyszer el szeretnék jutni. Nem is a New York-iba, a Tokióiba. Ott egyszer játszani.
0: És ugye említetted, hogy egy saját zenekar, és gondolom a saját zenekar az már...
1: És saját zenével is.
0: És saját zenével.
1: Igen.
0: Lenne egy elképzelésed arról, hogy kik azok, akikkel mondjuk akár hosszú ideig együtt játszanátok majd.
1: Mondjuk az énekese, az a mennyasszony a párommal.
0: Igen, akkor mondjuk el most már a nevét is.
1: Bakondi Jászmin, ővele szeretnék, illetve gondolkozok még a zongoristán, doboson, nem tudom, a basszusgitáros az egyértelmű megvan, az az unokabátyám, Horváth Útó Józsi, akivel szeretnék játszani.
0: Hát ezen van még rá időd.
1: Bőven. Van még rá idő, de így már azért a tervek, a vonalak azért megvannak bennem nagyjából.
0: Hát nagyon sok mindent felsoroltál, én csak 10 évet mondtam, lehet, hogy arra egy picit azért több idő is kell majd, de én kívánom, hogy sikerüljön neked, és sikerüljön az álmaidat megvalósítani.
1: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm szépen a meghívást is.

Küzdelmes utat tudhat maga mögött az állami gondozásban felnőtt Sütő S. Gábor, festőművész, grafikus. De ő minden nehézség ellenére azt vallja, hogy a gondviselés által olyan emberek is kerültek az útjába, akik mérföldkövet jelentettek sorsa alakulásában. Egy ilyen találkozásból született a két évtizede tartó kapcsolata a szintén festőművész Kovács Edittel. Gábor munkásságát a posztimpresszionista és a figuratív

0: Köszöntöm a stúdióban Sütőes Gábor festőművészt és grafikust, illetve élettársát, Kovács Edit festőművész grafikust.
1: Üdvözlöm a hallgatókat!
2: Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Kezdjük akkor a bemutatkozást most Gáborral, hogyha megengeded, kedves Edit. Gábor, te ugye Bonyhádon születtél, és gyermekkorodat állami gondozásban töltötted. Hogy Igen. kerültél oda az állami gondozásban? Mit tudsz erről az időszakról, életednek erről a részéről? Milyen emlékeid maradtak meg?
2: Hát így azért visszagondolva, hát elég sok idő eltelt. Az máig nem derült ki, hogy 2 éves koromig ugye hol voltam, és így 3 éves koromtól döntött a gyámhivatal, hogy állami gondozott leszek.
0: És 3 éves korodig semmilyen emléked nem maradt?
2: Semmi, tehát abszolút semmi emlékem nincs sajnos. Ugye a csecsem otthonban kezdtem, ez Szekszárd volt, Szekszárd után Hőgyészre kerültem, de mivel a gyámhivatal megtudta, hogy vannak testvéreim, ezáltal ugye át kellett kerüljek Fadra. Na most azt én még máig nem tudom, meg szerintem ők sem, hogy köztünk valós testvéri kapcsolat van, mert ugye több nevelő vagy gondozóba felmerült, hogy nem hasonlítunk egymásra, de az anyáról ugye Farkas Julianna, az ugyanaz. Csak hát kiderült, hogy nálam nem Farkas Julianna, hanem Farkas Júlia. Ez így évek alatt derültek ki, mert most nem olyan rég, talán pár éve, ugye? Kezdtünk el nyomozni a szülők után.
0: Még csak most kezdted el, igen?
2: Hát nem csak most kezdtem, korábban is csináltam, vagyis kerestem, csak olyan dolgok álltak fent, hogy igazából megállítottak ezzel. Azt mondták, hogy fessen, ne keresse a szüleit, fessen.
0: Elég sokan elmondták már itt ebben a stúdióban, hogy 20 éves korukban lehetőségük nyílott arra, hogy megismerkedjenek a szüleikkel, tehát hogyha a szülők is szeretnék, akkor össze lehet hozni egy ilyen találkozást, akkor ez nálad ezek szerint nem volt
2: nem.
0: ez a lehetőség.
2: Nem volt ez a lehetőség.
0: Tehát akkor az előtte való időszakról nem sokat tudsz mesélni, és arról, hogy milyen volt a gyermekotthonban, mire emlékszel vissza, mikortól vannak az első emlékeid?
2: Hát talán a 4 éves koromtól leginkább. Akkor ugye kikerültem nevelőszülőkhöz, Dombóvárra, és már akkor én ugye a sok ceruza filctól, tehát én már akkor rajzolgattam, tehát nagyon egy ilyen elég kivételes gyerek voltam. Hát voltunk 300-an, de mindig én voltam az, aki soha nem állt be a sorba, tehát én elvonultam, és én rajzoltam, firkáltam, tehát egyéb ilyen dolgaim voltak. És ugye a nevelő szüleim felfigyeltek a tehetségemre. Ő nevelő anyukám az zongoratanárnő volt, most már ugye nyugdíjas. Ő nagyon sokat bevitt az iskolába hozzá, és akkor ugye ott a zongorákat, meg egyéb hangszereket ki lehetett ugye próbálni, és én nagyon sokat játszottam. Nálam inkább a zongora, ami megmaradt, meg talán a hegedű. És akkor nevelő anyukám szólt be, és levelet is írt az igazgatóságnak, hogy egy nagyon nagy tehetséget lát a fiúban, és hogy nem lehetne kiemelni a gyermek otthonból, tehát valami lehetőséget keresni neki. A Gandhi alapítványt kereste föl nevelő anyukám, és velük tartott nagyon hosszas kapcsolatot. Már eljutott odáig, hogy a Gandhi alapítványhoz engem elvisznek ugye Pécsre. És akkor ugye bekerültünk az igazgatósághoz, és ott közölték, hogy 300 gyerek van ebben az otthonban, és nem tehetik, és nincs rá lehetőség arra, hogy egyetlen egy gyereket kiemeljenek, és az egyetlen egy gyerek lehessen valaki. Tehát nekem ugyanúgy be kellett állni a sorba 300 gyerek közé.
0: Pedig lehet, hogy más is lett volna tehetséges, és a tehetségeket azért érdemes lett volna kiemelni, de gondolom, hogy valamilyen szakmára építették
2: igen
0: a dolgot. Mindjárt folytatjuk, csak akkor azért szólaltassuk meg Editet is, aki ugye szintén itt van veled, mert most már, hogyha jól tudom, 20 éve tartoztok össze?
1: Igen,
0: 20 éve. 20 éve, te ugye anyai ágon sváb vagy, apai ágon pedig roma családból származol. Igen. Milyen volt egy ilyen vegyes nemzetiségű családban felnőni? Milyen pluszt adott ez számodra?
1: Hát a válasz nagyon egyszerű, mert engem a sváb nagymamám nevelt. Néha apám elvitt a cigány nagymamámhoz, akit nagyon szerettem. Nagyon egy fantasztikusan tiszta úri nő volt, így kell, hogy mondjam. De én nem tudtam azt, hogy ő cigány. Tehát ez nem volt téma a családban. Tehát ez a cigány kérdés, ez mostanában kezdett el foglalkoztatni. Miután megismerkedtem egy csomó cigánnyal a művésztelepen, hogy hoppá, hát bennem is van egy vonóhúzás, és kíváncsi voltam, hogy vajon milyen lehet ez. Mert hát engem svábul neveltek, mondjuk kinyíltan, ami azt jelenti, hogy a becsület, tisztesség, rend, nyugalom, fegyelem, és akkor ezzel szemben állt ugye a laza cigány élet. Ennek köszönhetően van bennem egy ilyen kettősség, hogy egyik oldalam az nagyon szabályos, és rendszerető, és pontos, a másik pedig ennek az

0: kezője, és akkor sose lehet tudni, hogy melyik pukkan föl, de a festészetem egyértelműen szerintem a apám oldaláról jön, mert apám is nagyon tehetséges volt. Hát végül is 3 éves korom óta festek.
1: Ugye a művészet iránti érdeklődésed már kisgyerekkorodban megmutatkozott. Igen. Miket rajzoltál akkor?
0: Kiskoromban?
1: Igen.
0: Hát általában konfliktuskezelés volt, mert hogyha történt valami esemény a család, mondjuk a házon belül, akkor én azt lerajzoltam. De ha mással nem, hát a kilöttyentett paradicsomlevessel. És még azért elmondani, hogy nem tudtam, de ábrázolni már akkor is tudtam, a szomszéd Gyuszi bácsit, ahogy a macskámat elkapja, meg ilyeneket. Ez a nagyapámnak nagyon tetszett.
1: Tehát ilyen szituációkat rajzoltál?
0: Szituációkat rajzoltam, és mindig azt mondta, hogy hűha, művész lesz ebből a jányból. És ezt nem tudtam, hogy mi lehet az a művész, de úgy voltam vele, hogy biztos valami nagyon jó dolog, mert végre én is különleges vagyok. Van egy ikertestvérem, és ő is kérdezte, és én belőlem mi lesz? Hát, te belőled egy nagy mormota lesz, ha nem kezd fel az ágyból szólni. Viccesen mondta a nagyapám. És ez egy ilyen nagyon pozitív élményt adott nekem akkor.
1: Igen, azt feltételezett, hogy szemben a sváb származásoddal, ugye a roma származás hozta meg inkább ezt a művészi vénát.
0: Hát, apám színész volt, anyám költő. A nagymama, a cigány nagymama színésznő volt, és a Rákosi Szidi tanodájába tanult, és én úgy tudom, hogy az első mozgófilmekben szerepelt.
1: De festő nem volt senki?
0: De nem volt festő. Tehát így nem tudom, hogy honnan jött ez a festészet valami. Heted íziglen, nem tudom, valahonnan jött.
1: Gábort kérdezném, mert ugye, ahogy mondtad, hogy a művészi tehetséged az már neked is szintén kisgyermekkorodban megmutatkozott, amire ugye felfigyeltek a nevelőid és a tanáraid is, de ugye ez nem volt egyszerű, tehát ez sok küzdelemmel járt, amíg igazából felfedeztek. Azt mondtad, hogy nevelőszülőknél voltál, aztán visszakerültél megint az állami gondozásba?
2: Nem. Tehát a nevelőszülők ugye örökbe akartak fogadni. Az édesapa nem mondott le rólam, tehát ezáltal nem tudta kivenni, így minden ugye szünetekbe, húsvét, karácsony vagy nyári szünetben vittek csak ki magukhoz, tehát nem tudtak örökbe fogadni.
1: Hogyan alakult tovább az élet? Tehát hogyan bontakozott ki ez a festészet iránti érdeklődésed? Mert ugye olvastam olyat rólad, hogy ezért különc voltál mindig, tehát hogy próbáltál félrevonulni, festegetni. Miket rajzoltál te olyankor? Ugye most az Edith itt elmondta, hogy ő ilyen szituációs rajzokat készített.
2: Ez jó volt.
1: Láttad nem, egyébként az Edith gyerekkori rajzait? Meg voltak őrizve?
0: Nem, már nincsenek voltak meg.
2: A gyermek otthonnak ugye volt, még van is, még egy park része, ez egy kis erdő volt, és én mindig oda vonultam le. Tehát az, hogy én mit rajzoltam, vagy mit festettem, a platánfákat például, ahogy a fák közé ugye behatol a fény, és az milyen szépen simul a fán, és a fán hogy csapódik le a talajra, a fűre, a fűnek milyen színe lesz például. Tehát mindig ezeket kerestem és lestem. És akkor ugye egy ceruzám volt még, tehát ugye festék az nem igazán volt, de ceruzával én tehát rengeteget rajzoltam, és akkor satíroztam, és akkor fény, és akkor az ujjammal igazítottam a fényeket, hogy minden a helyén legyen, tehát élveztem. Tehát amíg ugye mások játszottak, gyerekkorban mit lehet csinálni, játszani a szabadidőmben. Én már akkor kerestem valamit, amivel felismerhetem önmagamat, tehát amivel egyesülhetek. Tehát éreztem azt, hogy nem tudok úgy beállni, úgy játszani. Most nem azt mondom, hogy soha nem játszottam a társaimmal, vagy nem bockodtunk, de nekem mindig ez volt az első. Tehát, hogyha vacsoránál például ugye sorba kellett állni a fal mellett, én miért lógtam ki a sorból? Mert az én fejem a felhőre nézett, míg a többiek itt tök egyenesen elül az ebédlő fele, sorbaállás van, de a sütőnek fönt van a feje, és bámulja a naplementét. Uh-huh. És akkor csak azt vettem észre, hogy kaptam vagy egy pofont, vagy egy nagy kokcot, barackot a fejembe a nevelő tanártól. És akkor többiek még rajtam röhögtek. Amit ugye anyu lezongorázott, én azt vissza tudtam játszani. Nem ismertem a zongorát, se a billentyűt, vagy a zongora fölött volt egy gyönyörű nagy festmény, és a festménynek a színeit, a hangokat ütöttem le, hogy én mit éreztem, mi jött át a színekből, én azokat a billentyűket leütöttem. És le volt döbbenve, hogy azt mondja, ilyen nincs.
1: De a patronáló szülő bejárt hozzád néha.
2: És elvitt Dombovára, ő hozzájuk egy hétre. Húsvétkor, karácsonykor, értem. Nyári szünetbe például.
1: És te anyunak hívtad?
2: Igen.
1: Mit jelentett számodra ez a szó akkor?
2: Az anya?
1: Igen.
2: Hú, hát ha erre így gondolok, hogy összeszorult tényleg a szívem. Nagyon sok mindent.
1: Az anyakép az milyen benned? Tehát így, hogyha egy vászorra kell tenni, akkor milyen?
2: Hát ez egy jó kérdés. Volt egy időszakom, amikor ugye próbáltam megfesteni őt, és belenéztem a tükörbe, mert ugye az állványom mögött, majdnem mögött van egy nagy tükör, és így saját magamban kerestem őt, hogy nézhet ki. Tehát így néz ki, mint én, tehát ez a mandula szem, hullámos haj, ez a vékony csontos arc, és próbáltam megfesteni. És végül is egy hihetetlen káosz, fekete, ilyen firka lett az egész képből. Az lett az egész képből. Tehát egyszerűen nem jutott el odáig a látásom és a belső érzésem, hogy valós arcot tudjak látni édesanyámról. És egy hihetetlen nagy fekete folt lett az egész.
1: Hát mert ez van benne.
2: Igen, tehát az, hogy nem tudok. Így van. Tehát ez van valóban. És végül is, képzeld el, a festmény megmaradt, nem festettem át, és azért úgy nekem vannak rendszeres visszajáró vendégeim, akik ugye nagyon szeretik a munkáimat, és ott volt a sarokba a kép, és felvett, és azt mondta, hogy valamitől ez a kép tele van fájdalommal. Tehát ugye a vonalvezetés, a képnek a textúrája, az hol erősebb, eszpresszív hatása volt, mondja ő, hogy ért hozzá a munkáimhoz, és mondtam neki, hogy jó lesz palettának. Nem, ő ezt meg szeretné venni. No, ne, hát hogy adnám már azt oda? De ő ezt meg fogja venni. És mondtam neki, hogy itt van a palettán, vedd meg, mert ez színes legalább. Nem, neki az a kép kell. És képzeld, megvette a képet, és eltelt talán egy hónap, és felhív, hogy szuper lett a kép, passzpartú, meg képkeret, hogy átküldi fotón. Tehát és teljesen ledöbbentem. Hogy így keretben, hogy amikor már ugye keretben van a kép, akkor kap egy olyan, mint az embernél a ruha, akkor fel van öltöztetve. Ez a kép fel lett öltöztetve, és egy hihetetlen. Én mondtam is neki, hogy ennyire szomorú képet képes vagy kitenni a faladra? Azt mondja, igen, mert ez neki valamiféle tanulást is ad, valamiféle felismerést ad. Ja, végül is rákérdezett, hogy mi a címe a képnek. Hát édesanyám portréja.
1: Ó, ez megdöbbentett?
2: Nagyon. Tehát ő olyan szinte ledöbbent, és nem is ismerte nagyon a múltamat, hogy én ki vagyok igazából, és akkor megkérdeztem, hogy ezek után kirakod a falra, sem mindenképp. Szóval ezt neki, nemhogy neki a gyerekeinek is meg fogja mutatni, hogy ilyen egy anya. Egy művész barátomnak az édesanyát látjátok kint a falon.
1: Az első önálló kiállításodat már ugye általános iskolás korodban meg is rendezték. Mert ugye te 20 éves korodig voltál gyermekotthonban.
2: Igen.
1: Ahol ugye énekeltél és táncoltál is, de ugye a festészet volt az.
2: Igen, a festészet maradt meg. Hát ugye a grafikával kezdtem. Mert ugye ceruzám az mindig volt. Hát, és még mi az egészben a legszebb, hogy ugye egy idő után már kinti gyerekekkel jártunk iskolába.
1: Mennyire nyílt meg egy másik világ számodra?
2: Amikor már ugye nem a nevel otthonban volt az iskolánk, hanem már kiárhattunk, ugye a többi gyerekekkel jártunk iskolába. Az nekem volt a csoda, tehát akkor éreztem igazán azt a szabadságot, amikor már más gyerekeket is lehetett látni. Tehát ugye akkor már valahogy színesebbnek, kicsit elengedettebbnek éreztem a lelkemet, tehát másképp láttam a világot, a körülöttem lévő környezetet, tehát másképp léptem mindennel szemben. És a kinti gyerekek ugye tudták, főleg a Nóra, egy kedvenc osztálytársam, máig tartjuk a kapcsolatot. A Nóra volt az leginkább, és talán az Andrea, akik hoztak nekem színet szeruzát. Tehát megbetették az anyukájukkal, hogy a sütőnek papírt, színet szeruzát, vagy ilyen akvereles gomb festéket tudjanak behozni. Ez nekem egy akkora ajándék volt, el nem hiszed. De azt mondtam a tanárnőnek, hogy ki kell mennem vécére képzel, de soha nem felejtem el. Elmentem az iskola háta mögé, és elkezdtem kézzel festeni. És agyóra keresett az egész iskola. Azt hitték, hogy van baja lett a Sütő Gábornak.
1: Hát ezért mondom, hogy küzdelmes út volt, mert elég sokat szenvedtél, de amiatt, hogy talán ilyen megszállottság volt benned a festészet iránt.
2: Igen, tehát annyira éreztem, máig bennem van ez, hogy érzem, hogy festenem kell. Tehát most jöttünk ugye fel Budapestre, nem tudnék autót vezetni így hosszú távon, mert elbambulok. És már megcsináltam a balesetet, vége.
1: Ezért Edit vezetett.
0: Há, persze.
1: És nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttetek, Ceglédről jöttetek.
0: Ceglédről.
1: Akkor folytassuk is Edittel. Ugye számodra az általános iskolás éveid voltak a meghatározók. Ki ismerte fel a tehetségedet? Ki bátorított?
0: Ez a festészet, ez egy nagy púpa hátán a gyereknek, mert a óvodás koráig éltetik a szülők, hogy milyen ügyes, jaj, de aranyos. Ahogy elkezdődik a betűvetés tudománya, felejtsen el mindent, és az F betűnek nem kell ám csőrt rajzolni, meg így tovább, Úgyhogy az életem első pár éve, az első, második, harmadik osztály egy pokol volt. Ráadásul matematika szakos osztályba tettek, ráadásul nem egy osztályba a testvéremmel. Aztán kikönyörögtem, hogy átkerüljek abba az osztályba, ahova a testvérem járt, mert ő nagyon jó tanuló volt. Na hát onnantól kezdve az én tanulmányi eredményeim is megugrottak, és akkor már béke volt, amikor megérkezett Klári néni. Klári néni, Hoffmann Klára, egy patikus művész volt, hosszú haja volt, nagyon tetszett nekem, ahogy bejött, egy jelenség volt, hosszú stólába az osztályterembe, és egész másképp tanított. Eleve, akik nem akartak festeni, rajzolni, azokkal nem is foglalkozott, de akik akartak, azokkal nagyon is úgy foglalkozott, és ugye megtanítják a gyereknek, hogyan kell tulipánt rajzolni ceruzával, és igen, akkor halványan kiszínezni, hogy nehogy kimenjen a vonalról. Na hát az én tulipányaim azok robbantak, és ez nagyon tetszett Klári néninek, és akkor eljártam hozzá magánórákat venni, fönt lakott a Budapest szálló mögött, volt egy nagy műterme, és akkor már tényleg irányítottan tanultam a szakmát. Csendéleteket festettünk pasztelkrétával, befestettem a nagymamám kuktáit a konyhában, szóval ez egy állandó programom már vált, csak hát aztán hirtelen jött a nagy lehetőség anyámnak, meg kiküldték NDK-ba, az akkori NDK-ba magyar tanítani, és vitt minket magával. És így aztán Klári nénivel sajnos megszakadt a kapcsolatom.
1: De én úgy tudom, hogy ott is kapcsolatba kerültél egy oktatóval, grafikus művésszel. Ő miben ösztönözte?
0: Hát ott is addig
1: művészi fejlődésedet.
0: Amíg rátaláltam erre az emberre, volt ott egy sziget, úgy hívták, hogy Pálsznitz, és a Pálsznitz Insel, és annak a közepén volt a Haus der Jugend, a ifjúság háza, és én oda bementem, és találkoztam ezzel az emberrel, és elmondtam, hogy én festeni akarok, és ő volt a Gibichensteini főiskolának a tanára. És bevett vendéghallgatóként. És akkor én minden este felé kész volt a leckém, átbicikliztem a város másik oldalára, és fölmentem, ez egy hegytetőn volt, gyönyörű vár, és ott bizony 20 évesekkel voltam együtt, együtt tanultunk. És ez olyan alapokat adott nekem, mert a németeknél egészen másképp tanítanak, mint a magyaroknál. Magyaroknál az elengedettség, a lazaság, egyérintésűség, egyéniség. A németeknél ott megtanítanak rajzolni. Ott kockológia van, ott szabályok vannak, és azt tudni kell, hogy a fény, a vetett árnyék. Úgyhogy ilyeneket tanultunk, és a mai napig is mondják az ismerősök meg a művésztársak, hogy én ötvözöm ezt a kettőt, mert van egyszer ez a feszes német vonal, és van az oldottabb. Úgyhogy Udo Beversdorfnak hívták, egy nagyon híres NDK-s grafikus művész volt, már nem él, azt hiszem. És aztán megint fordult a körszínpad, visszajöttünk Magyarországra. Bekerültem a gimnáziumba. Ott megint nem lehetett rajzolni, festeni. Volt egy rajzóra. Igen, ám csak, hogy azt az egy rajzórát Bálint Endre tartotta. Letépett karimájú kalapba, ott ült a asztalnál, és nem érdekeltük egyáltalán, mindenki írta a matek leckéjét. Én meg oda mentem hozzá, hogy de hát én szeretnék rajzolni. És akkor megmutattam pár rajzomat, és mondta, hogy menjek el a Ferenci képzőművészkörbe 14-5 évesen, ami itt volt a Fő utcába. És onnantól kezdve én minden este oda elmentem, ott leültem a bakra, ott volt a modell, és rajzoltam. Színnel. És olyan tanáraim voltak, mint a Molnár Józsi bácsi, remélem még él, nem tudom, ez már biztos 99 éves, meg Luzsica Árpád, Luzsica Lajos az apja. És hát ez volt az alma mater, onnan nőtt ki mindenki, akik később bekerültek a főiskolára. Hát én is majdnem bekerültem a svábi osztályában, már nulladik évfolyamos voltam, amikor terhes lettem. És akkor így gondoltam, majd ráér, majd később majd felvételizek. Tehát soha nem mentem már többet akkor vissza.
1: Igen, ezt sajnálod-e, hogy nem tanultam?
0: Hát most hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem, mert akinek van főiskolai végzettsége, annak belépője van mindenhová, aki nem, az amatőr, dilettáns, autodidakta. Hiába 10 évig jártam utána a svábi óráira, a Strobl-a Lajos utcába. Tehát én képeztem magam. Nekem szükségem volt erre a mester, ugye a mester. Úgyhogy jó lett volna, ha azt megcsinálom, de másik oldalon viszont nagyon sok ismerősöm kiégett ott. Tehát nem tartott ki ugyannyira a nagy lelkesedés sokáig.
1: És hogyha Németországban tanultál volna tovább, akkor mennyiben lettél volna másabb festő? Vagy mondjuk, ha összehasonlítjátok most egymás művészetét.
0: Hát úgy volt eleve megtervezve az életutam, hogy én oda visszamegyek Gibichensteinba, ha elvégeztem a középiskolát. És én mindig igazat mondok. Ez egy nagyon nagy hibám. És most is igazat mondtam, mert én nem tudom miért, de volt egy ilyen, elvágtam az ujjamat, és elájultam. És rám fogták, hogy én epilepsziás vagyok. És akkor egy darabig még szedegettem a gyógyszert, végül én saját magam elmentem egy másik orvoshoz, aki megállapította, hogy nem, de mikor volt van egy ilyen ugye, alkalmassági vizsga, és nem mehet külföldre az, aki epilepsziás. És akkor fölállítottak ott sorba, és akkor megkérdezte ott az orvos, hogy valakinek volt-e ájulása, és én megjelentkeztem. Na, ezt nem kellett volna. Pecsét, kész. Úgyhogy nem mentem vissza Gibichensteinba. Ha oda visszamentem volna, akkor ma én tervezném a német autókat. Ez egy ilyen forma tervező főiskola. És nagyon szerettem Halléban élni, különben nagyon visszavágyom. Tehát van egy ilyen német lelkem. Kialakult egy német és egy magyar lélek. És hát így alakult. Aztán megszületett a gyerek. Biztos tudod, hogyha az embernek gyereke születik, akkor ott se lát, se hal, de mötör, csak a gyerek. Úgyhogy akkor 4 évig babakocsi tologatás, és így tovább. De folyamatosan jártam valahova mindig, amit mindig csináltam. Aztán utána elváltam, és újra férjhez mentem, és ott született egy második gyerekem.
1: Közös gyereketek van?
0: Nincs. Úgyhogy ott született egy második gyerekem, ott építettünk egy nagy házat, összeépítettünk hetet havat, aztán elváltunk. Aztán kezdtem megint mindent előről. Úgyhogy,
1: és megtaláltátok egymást.
0: És akkor amikor már úgy minden oda lett, akkor megtaláltuk egymást.
1: Két művész egymásra talált. Gábor, te ugye időközben dolgoztál egy gyárban, 3 műszakban, vagy egy súlyos baleset következtében egészségállapotod jelentősen megromlott.
2: Igen.
1: És hosszú időre kiestél az aktív életből, de ugye a festészetet akkor sem adtad fel, a művészet az mindig egy kapaszkodót jelentett számodra.
2: Így van, az valóban egy nagyon erős kapaszkodó volt az életemben.
1: Ezt az időszakot elmesélnéd, hogy történt?
2: 17 lettem, amikor ugye gyárba dolgoztam, 3 műszak, és ugye a munka mellett jártam esti iskolába, tehát ott gimnáziumot megszereztem, és utána ugye folytattam a gyári munkámat, és az mellett én ugyanúgy festettem, tehát tovább festettem. Tehát ugye már lehetőség megvolt arra, hogy tudjak annyi pénzt mindig félretenni, hogy tudjak venni festéket. És akkor a festés ugyanúgy folytatódott, persze mindig kint festettem, tehát állandóan a természetben, de már egy idő után, ugye egyre többen felfigyeltek igazából a munkáimra, és már kaptam már meghívásokat, kiállításokat, tehát ugye Tolna megyében több településen volt kiállításom, aztán ugye megyékről megyére itthon Magyarországon, aztán majd kikerültem ugye külföldre is a képe. Inkább legtöbb alkalmi képeim csoportos kiállításban kerültek ki. Aztán a gyári munka egy idő után ugye megszakadt, és pontosan ez véget, hogy el kellett döntenem, hogy most maradok a gyárba és dolgozok 3 műszakba, vagy maradok a festés mellett, és azt fogom úgy folytatni, hogy tanulok közben, tehát ugye a festészetben tudok tanulni, és volt egy festőművész, aki Molnár M. György volt, ugye ő nagyon sok éveken keresztül tanított festeni, tehát ugye az alapokat ugye ott tanultam meg, ő egy művésztanár Paddon. Aztán ugye jött a Vati József, Gáti Marian, majd végén ugye Budapesten már a 100 szemre figyelt fel a munkáimra, és leginkább külsőm, ami nagyon érdekelt, azt mondta, hogy teljesen eltérek így a hétköznapi emberektől. Ja, már itt Budapesten ismerkedtünk meg.
1: Te kiállításod, az első, az milyen élmény volt?
0: Először a Pálvölgyi Csepkő barlangban volt kiállításom.
1: Milyen képekkel?
0: Még azokat a képeket én ilyen falfestékkel festettem, és ilyen göcsörtös képek voltak, kicsit úgy kipuposodott a
1: tematika,
0: stílus. És ilyen, nem is tudom, hogy mondjam, tehát például volt egy kép, amiben nem látsz semmi más, csak a vízfelületet, rajta egy hattyút, és a vízfelületen visszatükröződik egy ablak, ami így mozog az ablak a vízen, meg egy ember, aki valószínűleg áll az ablak előtt, az feje lefelé van, mert csak a víztükröződést lehet látni. Nem nagyon foglalkoztam én ezekkel a kiállításokkal. Az alatt az idő alatt festek egy másik képet, tehát míg megszervezek egy kiállítást.
1: Hány képet festettél már életedben?
0: Hát van, vagy 300 otthon, többit már eladtam, vagy több is talán. Minden nap, minden második nap elkészül egy kép. Többnyire, hát ugye voltak ezek a figuratív, ahol táncolnak, mozognak, artisták, igen, akrobaták, stb.
1: Szeretted a
0: mozgásos képeket. Nagyon sokat festettem aktot, női aktokat, mert volt modell, bent a főiskolának volt egy ilyen előkészítő tanfolyama, és minden évben oda eljártam, és ott egy hatalmas nagy műterem volt, és ott voltak a modellek, és ott volt a tanár, mester, és ott nagyon sok aktot festettem. És mostanában meg szeretek kiülni a tájba, csipnek a szúnyogok, mászkálnak rajtam a hangyák, fölburul a festék rá a fejemre, És akkor születik belőle egy kép, és akkor az a kép olyan, mint egy konzerv, vagy mint egy dunsztos üvegbe zárt lekvár, hogy megnézed azt a képet, ott van rajta a forróság, a meleg, az illat, a madárcsicsergés, minden bele van festve a képbe.
1: Gábor, amikor az ember azt hiszi, hogy már minden rendben van az életében, és innen vannak a dolgok, akkor egyszer csak történik valami. Ugye 2005-ben elveszítetted a feleségedet, aki hosszú éveken át támogatott téged sok mindenben. Ez ugye egy érzelmi válságot is okozott számodra, egy művésznek különösen, ugye az érzelmi válság az az egész életére kihat. Miben változott meg az életed ezáltal?
2: Nagyon sok mindenben, azt hiszem. Nem tudom, valahogy elvesztettem akkor egy időre úgy igazából a szabadságomat, és valahogy a festészet érdekes módon továbbra megmaradt, sőt, akkor jobban erősödött bennem, hogy valami miatt dolgoznom kell. Tehát most nem azért, mert neki kell majd bizonyítanom, mert azt érzem, hogy itt van továbbra is velem, hanem talán egy kicsit gátolni akartam azt a feszültséget, azt a rettentő nagy hiányt, amikor ugye beléptem a szobába, akkor csak az utolsó levett papucsa maradt ott, meg a beágyazatlan ágy, és egy hihetetlen nagy üresség volt bennem. Ez olyan sokáig tartott ez az üresség, tehát úgy éreztem, hogy hiába megyek ki a szabadba, hiába megyek egy másik településre, nem érzem, nem tudom befogadni a fényt, nem tudom befogadni a hangokat, semmit, csak az a hihetetlen nagy üresség van előttem is bennem. És volt is egy ilyen sorozatom, ami igazából pont erről szól, az utolsó nap, október utolsó napján. Ez egy kisebb sorozatom, ami máig megvan, és ugye ez le van dobozolva, tehát ez nem volt kiállítva, és azt hiszem nem is lesz kiállítva. A színeket abban az időben elvitte saját magával. Tehát akkor úgy éreztem, hogy nem tudok már színeket használni. Az előbb mondtam, hogy annyira üresség volt bennem, hogy nem tudok befogadni színeket, hangokat, semmit. De viszont a festészetem az annyival változott meg, hogy mondjuk a plenér festészetnél együtt tudtam működni valahogy az idővel, és tudod, hogy miért? Mert mindig attól féltem, hogy valamit nem adhatok át, valamit nem érek utol, és el fogom veszíteni, és megtörtént. És sajnos ez úgy történt meg, hogy nekem azt ígérte, hogy haza fog jönni, én viszont ugye megfőztem otthon, meg amit kellett, ugye megcsináltam, és én hiába vártam őt. Nem jött haza. Most a festészetnél ugyanez van, hogy nem várhatok holnapig, tehát nekem addig ott kell állni az állvány mellett, amíg az a kép el nem készül. Valakit úgy elveszíteni, hogy megbeszéljük, hogy mikor jön, vagy arra vigyázni, hogy ne olyat mondjak neki, hogy megsértsem például. Tehát ez nálam ez egy ilyen dolog, és megszakadt nálam az, hogy majd folytatom. Nem tudok visszamenni már. Tehát az az érzés, amit látok, és amit magamba szívok, azt akkor ki kell mondanom. Nem várhatok.
1: Hajléktalan is voltál ebben az időszakban, vagy egyáltalán nem foglalkoztál azokkal a hétköznapi rutinokkal, amikkel kellett volna, vagy ami az élet fenntartásához feltétlenül szükséges?
2: Igen, hát egyedül maradtam, tehát az, hogy tudta a város, hogy mi történt. Mégis úgy éreztem, hogy tehát nem kaptam egy olyan, tényleg egy baráti támogatást például, vagy az, hogy bementem az önkormányzathoz tényleg segítséget kérni. Tehát mindig azt mondtam, hogy az ember tényleg bajban van, menjen is merjen megszólalni. Elutasítottak, hogy fiatal ember meg tud állni a lábán, de mégis hajléktalan lettem. Sajnos az lettem, de az az érdekes, hogy még ott az utcán is a zsebemben mindig volt ceruza, és papírtöm mindig volt nálam, ez egy jegyzetfüzet igazából, mert azt mindig zsebre tudtam tenni. És szerencsém volt, hogy jött a nyár, tudod, és valóban hajléktalan lettem. És én ugyanúgy rajzoltam, és tudod, hogy tudtam megint talpra állni? Úgyhogy el tudtam adni a rajzaimat ott, kint az utcán. És ezeket a pénzeket össze tudtam úgy gyűjteni. Most se vagyok egy vastag, de akkor szerintem voltam olyan jó 39-40 kiló. Ilyen fél hosszú hajam volt, és már sokan úgy néztek rám, hogy Jézus Krisztus fekete hajam volt. És volt egy orvos, aki úgy vett egy képet, de felfigyelte erre a munkámra, hogy olyan érdekes rajzai vannak. Tehát nem egy szokványos grafika, hanem ami én vagyok, és ami átjön nekem, de legjobban az éhség, ugye? Tehát amikor az ember nagyon éhes, akkor már másképp lát, gondolkodik, rajzol. És ez az orvos több képemet megvásárolt, és többért, mint amit én kértem, és az összegyűjtött pénzemből ő segítségével képzelte, tudtam kivenni egy szobát. És akkor kezdtem el megint új életet.
1: Az élet, igen. Milyen érdekes azért, hogy egyedül nem megy, tehát kell a segítő.
2: Hát megszületni sem egyedül születtem, voltak orvosok, akik ugye segítettek.
1: Hát meg 2007-ben ugye megismerkedtél Edith Gáborral, és azóta is ugye együtt vagytok, rendszeresen részt vesztek különböző művészeti programokon, alkotótáborokban, kiállításokon. Milyen ez a közös élet, és milyen volt ez az egymásra találás? Milyen volt Gábort így megtalálni egy ilyen állapotában, amikor ennyi mindenem már keresztül ment, amikor megismerted az ő életét, akkor te mit gondoltál erről, hogy lesz közös életetek, és hogy ez hogy fog beilleszkedni abba? Te, aki ugye Németországban is szocializálódtál, és hogy elmondod, hogy ott azért elég kockák voltatok mindenben, volt, és kockásak, igen, és nagyon precízek, és előre kiszámítottátok a dolgokat.
0: Ez úgy történt, ez az egész, mint amikor belé csap ámornyila kb. Én nem hittem így, hogy ilyen létezik. Végül is egyedül maradtam, hát elváltam másodszor is, ott ültem a hatalmas házamban, és egy pár év után úgy döntöttem, hogy én most már szeretnék újra kilépni a világegyetembe, és hát nem szégyen, most megint megmondom az igazat, föladtam egy újsághirdetést, és ő meg jelentkezett rá.
1: Tehát így találtátok és, meg egymást?
0: És akkor még papír alapon volt egy Express újság, és tényleg jött egy egész csomó levél, és az egyikben volt valami kemény, és mi lehet ez, kinyitottam, és ott volt benne egy ekkora fotó, hót profi fotó különben, őróla. Már ez érdekes volt nekem. Aztán láttam, hogy sokkal fiatalabb, mint én, de fest. Hát nem. Abból baj nem lehet, hogyha megnézzük a festményeit, gondoltam.
1: Aha, szóval ezért volt az a közös pont, ami rögtön megfogott.
0: És akkor, nem, ez szó se lehet, ilyen hülyeséget ne is találja ki. Visszamentem az irodába, belöktem a leveleket a szekrénybe, kész, nem próbálkozok senkivel. Aztán csak unatkoztam, azt megint elővettem. És így ment el két hét. Két hét után felhívtam. És akkor olyan aranyos hangja volt a telefonba, és rögtön mondta, hogy de hát én Cegléden lakom. Hát Cegléd nem a világ vége. És akkor elmentem hozzá, Künköstkor. És vettem neki 3 csoki tojást, de még nem ismertem.
1: És csoki tojást Künköstkor, ez nagyon
0: nem
1: jó.
0: Nem Künköstkor, bocsánat.
1: Húsvétkor?
0: Húsvétkor.
1: Ja, húsvétkor.
2: Igen, azért néztem is.
0: És akkor megérkezek Ceglédre, és hívom, hogy merre kell menni, és ő nem tudja, hogy ő hol van. És átívja a szomszédot, hogy mondja meg nekem, hogy ő hol van. Mondom, ez nagyon furcsa fiatal ember lehet. Csak oda találtam valahogy. Hát ott áll a szomszéd a ház előtt, integet, hogy vigyázz, nehogy beleess az árokba. Hát mondom, miért esnék én bele az árokba? Az elmegy, és akkor átugrok az árkon, majdnem beleestem különben. Bemegyek, sehol egy lélek. Állok az udvar közepén, várok. Hát nem számítottak rá, hogy jövök, vagy mi van most. És akkor egyszer csak felöbbent a függöny.
2: Fehér függöny.
0: Előbukkant mögüle, fekete hajával, és akkor te fested a szemöldököt, meg a szempillát.
2: Nem, szempilla. A szempillám.
0: Ez igazi, ez a szempilla?
1: Ez volt az első kérdésed.
2: Igen.
1: És te mikor megláttad a szép szőkenőt?
0: Hát csodálkozott.
2: Igazából nem is tudom, olyan kicsit olyan nevetségesnek tartottam ezt az egész dolgot, hogy éreztem, hogy valami nagyon nagy változás fog történni. Tehát vele biztos, hogy minden olyan lesz, amit én kerestem. Tehát a közös festészet ugye nálunk úgy működik, hogy megbeszéljük egymással, hova megyünk festeni, de hát ugye a munka után még mindig van a nagyházban rengeteg feladat. Jó, azt is megbeszéljük. Ha látom, hogy ő már teljesen ki van merülve, akkor én gyorsan végignyalom az egész házat, ellátom az állatokat, és akkor ugye megkérdezi, hogy akkor mehetünk festeni? Készen vagyunk, menjünk festeni.
1: Összhangban vagytok, de nagyon, mi volt nagyon. Akkor, mikor fellebbent a fehér függöny, és megláttad őt?
0: Le voltam sokkal, vagy kitarabig. Aztán igen. Bevittek egy ilyen kis szobába, mondtam, biztos az előszoba, és félnek, hogy ellopok valamit, mert egy nagy ház volt. És
1: többen is voltak ott?
0: És a hátsó igen. Kis részben voltunk.
2: Többen laktok, tehát ez egy ilyen közös udvaros valami
0: és
2: volt.
0: És akkor mondom, most jó, hát akkor most itt ülünk, ha majd biztos mindjárt bemegyünk a nappaliba. Uh-huh. Ez kiderült, hogy az volt az ő
2: az azért részem
0: lakása. És akkor ott maradtam egy darabig, aztán hazamentem, és akkor megint visszamentem. Aztán föl le, erdőkertes cegléd. És akkor egyszer csak ott maradtam. Akkor gondoltam, hogy nekem kéne az a ház onnan erdőkertesről, mert ott van a mosogatógépem, meg a cuccaim, meg minden, hát akkor valamit, igaz, hogy nagyon nagy, és nem lehet eladni ekkora házat, de hát valamit csináljunk már. És akkor találkoztam egy emberrel, aki el akarta velem cserélni.
1: És így kerültél Ceglédre.
0: És így kerültünk Ceglédre.
2: Így tudtunk ugye összeköltözni, hogy Editnek is egy döntést kellett hoznia.
1: És hány lett. Éve éltek már ott?
2: Hát eltelt már 20 év.
0: 2007 óta van ez.
2: Nem 20 év.
1: És ahogy Gábor elmondta, azért nagyon sok mindenben, tehát a legtöbb dologban 90%-ban vagy 99%-ban egyetértetek a dolgokban. És pont azért talán, mert közös az érdeklődésetek.
2: is, igen.
1: Meg tudjátok beszélni ezeket a dolgokat, és ugye ez azért egy jó alapja egy kapcsolatnak.
0: Ez így van.
1: Nagyon szép volt ez a kis történetetek, és nagyon vicces is volt, ahogy elmondtad. Mm. Azt ugye nem mondtad el, hogy amikor megismerted az ő életét mélyebben, az mennyire vonzott vagy taszított téged, de ezek szerint vonzott.
0: Tehát nem az, hogy vonzott vagy taszított, hanem úgy éreztem, hogy ez az ember el fog veszni nélkülem. Elé kell egy karó. Bocsánat, az én vagyok. A német kantosságommal és kockásságommal, hogy igen, hogy ki kell fizetni a telefonszámlát, el kell rendezni a dolgokat.
2: Festék.
0: Le kell vizsgáztatni a kocsit, elfogyott a fehér festék,
2: kutyák
0: mit
2: volt.
0: Fognak este enni.
2: Megmúlt még a kutya.
0: Tehát ezek ilyen logisztikai, amikor már éhes vagy, akkor már késő. Mikor elkezdesz főzni, akkor azt tudod, hogy abból holnapra lesz ebéd, és akkor azt előkészíted, beszerzed a hozzávalókat. Valahogy így kiegészítjük egymást.
1: Gábor, te hogy érzed?
2: Én az Edittel azt hiszem, egy ötös lotot nyertem. Megmondom őszintén.
1: De jó hallani.
2: Mindig azt mondtam, mert ugye többen mindig megkérdezték, hogy mekkora palettád van, és milyen színes. Mondom, olyan, mint a feleségem. Ő a legszebb szín az én palettámon. Hát ezen mindig dőltek a rögéstől. Én azt hiszem, semmit nem bántam meg. Tehát az, hogy egymás mellett vagyunk. Én úgy érzem, hogy nem csak a festészetben, hanem lelkileg. Tehát az Edit is érzékeny, hát művészileg, ugye mondják mindig ezt. Nagyon sokat tudunk egymásért tenni, én úgy érzem. Tehát egymást építjük. Tehát vannak napok, amikor ő nincs jól, akkor nekem ott a helyem. Akkor lemondok minden programot, de nekem ott a helyem. Ha én vagyok olyan állapotban, akkor képes erre az Edit is. És olyan fáradt már szegény, és én, mint én beteg vagyok, és oda fekszik mellém, és a kezét ráteszi a vállamra, hogy mi a baj, mi történt. Tehát nálunk ez működik. Ettől jó, mert mindig megkérdezik, hogy ti együtt vagytok még mindig. Gyerekek, nem vagyunk egymás tulajdonja. Tehát ez nem arról szól, hogy én elzárom az egész világot előtte. Milyen nyitott könyv vagyunk. Tehát a mi kapcsolatunk bizalmas. Én nem hazudok neki, ahogy ő sem hazudik nekem, és így kell tudni élni. Ez az életitka, hogy szabadon kell hagyni a másikat, hogy ki tudjon bontakozni. Ha most neki kedve van Pesten, akkor be fogok menni, és megfőzöm az ebédet.
1: Szóval a festészet az nálatok, én úgy látom, hogy az egy szent dolog.
2: Igen.
1: Idézőjelben véve, tehát hogy...
0: Szeretett fa. Ez egy ilyen szeretett fa.
1: Sütő Gábor és Kovács Edit, én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek a stúdióba, és egy nagyon szép történetet hallottunk az életetekről. A festészetekről azért annyira részletesen nem beszéltünk,
2: igen.
1: De majd egy olyan párt ismerhettünk meg, akik az életről adtak igazából nekünk nagyon jó tanácsokat, és az életük bemutatásával. Köszönöm szépen.
2: Mi köszönjük a lehetőséget.
0: Köszönjük szépen.
3: Kedves hallgatóink! Az MR4-3 szólamra portré műsora véget ért. A hangmérnök Németh László, a riporter Tóthi Kenikő nevében is megköszönöm figyelmüket. A szerkesztőt Horváth Évát hallották. Tartsanak velünk egy hét múlva is a Nemzetiségi Rádióban. Műsorunkat újra hallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
4: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben szlovén nyelvi műsorunkat hallják.
5: Poslušate slovensko narodnostno oddajo Mađarskega radija.
6: Dragi poslušalci, trdno klopov vas pozdravlja vaš Francek Mukić.

0: Monoštri su nejdavnih že 5-20 krat organizirali mednarodno likovno kolonijo, ali molarsko srečanje. Naši intervjuvanci do v našom radijskom programe po ABC negučali, ene vogrske, druge slovenske. Togde prvi Djordj Čuto iz Bekeščobe, šter je letos bil že 22 krat, vsak šopot je vaseli, ko ga organizatori pozovejo.
1: 22. alkalommal vagyok én itt a 25 évből. Már az nagyon nagy dolog, hogy az embernek elismerik a munkáját, meg azt, amit csinál, és ennyiszer meghívnak. Ez egy nagyon-nagyon jó érzés, és örülök neki. Az embert nem tudja magát kivonni a mindennapi hírek, a mindennapi dolgokból. Akár mennyire is az ember egyedül szeret lenni a műtermébe, ami a legtöbb gondolati szabadságot adja, de csak szól a rádió, vagy elkap a gyújságot az ember, és jönnek olyan információk, amik itt elkezdik a gondolatát addig-addig formálni, amíg ezek képé nem állnak össze, és ezt meg tudja az ember csinálni a műtermébe ezeket a képeket. Forró témák, nem akarok politizálni soha, de mindig belecsúszok egy ilyen dologba, de soha nem az agresszív részébe, hanem én mindig jót szeretném ebből kihozni, amikor festek képeket. Nagyon szeretek egyedül lenni a műtermembe. Itt készülnek el azok a képek, amiket utána az ember úgymond életművinek is tud tekinteni. Ahhoz, hogy ezek a ott megálmodott képek létrejöjjenek, ahhoz azért kell egy bizonyos változás. És ez a változás, ez nekem általában a művésztelepeken szokott eljönni, amikor más emberekkel, más barátokkal, más tájon vagyok, más inspirációk érnek, és ez az embernek egy nagy változás, és amikor hazamegyek, és az egyedül vagyok a műteremben, akkor tudom ezeket megvalósítani, ezeket az elképzeléseimet.
0: Nej smo se splojdjanov spominali, kaj je Molar Zoltán Fodor Lengyel lani malo eno serijo kejpov o kinejzarskej plaminaj. Ovak pa živi na Španjolskom, je gojev nagrajenec, zdaj pa že 10 mesecov v Kini vodi en muzej.
2: Én elég sokat vagyok Kínában, igazgatom a Ningbói Múzeumot, kiállításaim vannak, és sokat, nagyon sokat utazok ide-oda. Ezek az akkor elkezdett képek, azok egy majdnem 60 képből álló sorozatban illeszkedtek be, aminek aztán volt egy nagyon nagy kiállítása novembertől márciusig a Pekingi Modern Múzeumban. Annak egy itthoni változatát kezdtem el tavaly egy pár képpel. Ha már úgyis benne vagyok ebben a kínai témában, mert most is onnan jövök, ott most egy 23 méteres képet fejeztem be, egy 2000 évvel ezelőtt élt festő Wallinak hívták, aki a Song dinasztiában festett, és akkor hatalmasnak számított 5 méter x 30 centis sejemre egy kínai tájképet, és ennek a feldolgozása, amit én most megfestettem 3 hónapig Kínában egy 20x3 méteres képen. Nyilván Kínában nem embereket meg alakokat festesz, mert az őket igazából nem érdekli. A természet szépsége, és miután hatalmas Kína, nagyon sok mindent látsz, nem csak az óriási megapoliszokat, hanem tényleg a természeti csodákat. Nekem szerencsém van, hogy miután sokat utazok ott, sok helyre eljutottam, és sok benyomásom volt. Ezeket akartam már akkor is megfesteni, ezzel az új sorozattal is, és amit most itt folytatok, egy hét után, hogy hazajöttem Magyarországra, gondoltam, hogy akkor nem még hozzáfestek ehhez a kollekcióhoz itteni szentgotthárdi gépeket is. Szentgotthárdhoz nekem már 2014 óta van szoros kapcsolatom, amikor az első szerelmeség fesztiválját, azt az én kiállításommal a Templom Galériában nyitottuk meg. Akkor született a barátság a polgármesterrel, Huszár Gáborral, családjával, és hát azóta ez a barátság bővült, már meghívtak a művésztelepre. A szentgotthárdi fürdőben egy hatalmas képem, ez az 5 méteres kép. Van egy szentgotthárdi szobor tervezet, amire arra várunk, hogy egyszer végre legyen annyi pénz, hogy ki is lehessen önteni, az ott van a madridi műteremben. Nekem már magához a városhoz elég sok közöm van. Itt tudok találkozni olyan kollégákkal, akiket évente egyszer látok, és végre tudunk kicsit kommunikálni. Nekem ez nagyon fontos, hogy miután 11,5 hónapig nem beszélek magyarul, végre hazajöhetek egy hétre vagy 10 napra, és akkor végre tudok beszélni kezdni magyarul is. Szentgotthárd az egyébként is a szíve nagyon húz, ez egy szép, kedves város. 14 óta ez a munkakapcsolat is kialakult, ez folytatódott, és mai napig is így van. Remélhetőleg egyszer meg tudjuk nyitni az Oldán Múzeumot itt, aminek tavaly adományoztam több mint 60 festményt.

0: Od župana Monoštra Gabora Husara smo najprv pitali, kak še pomen ima za Varaš fartavstavletni jubilej molarskega srečanja iz več rosagov.
1: Város szempontjából mindenképpen értéknövelés. Én hiszem azt, hogy ami a város központjában történik, annak kihatása van a környezetére. Remélem azt, hogy a városban lakók és az ide látogatók azt a szellemi pluszt, ami itt alkotódik minden évben, most már ugye 25. éve, az viszik magukkal. Akár csak egy kiadvány, egy prospektus formájában, vagy hát a 15 éves évfordulóra megjelentetett könyv, amit most ugye tovább szeretnénk gondolni erre a 400-os évfordulóra. Tehát a szellemi plusz az értéknövelésen felül, én azt gondolom, hogy ez a két legjelentősebb történet a város szempontjából. 2010-ben, amikor én polgármester lettem, akkor az akkori képviselő testület 100%-ban mellette volt, hogy igenis egy ilyen értéknövelő tevékenységet őrizzük meg értékeinket, védjük értékeinket. Ezt tartjuk mind a mai napig. Barátságok szövődnek. Az itt alkotó 10 művészből 4-5 mindig olyan, aki évek óta visszatér, akár Göntér Endre, akár Csuta Gyuri, akár Kovács művész úr, de hát Király Ferencet és hát a többieket is említhetném. Csuta művész úr 25-ből 22-szer itt volt. Nélküle talán el se lehetne képzelni ezt a művésztelepet. Ezeket a lelkületeket a művészek viszik a saját környezetükbe, viszik a hazájukba, a családjukba, és a más-más művésztelepekre, és én remélem, hogy pozitív képet festenek Szent Gotthárdról. Gondolják meg, hogy pár másodperces reklám hány millió forintba kerül a televízióba, vagy bármilyen média felületen. Itt meg egy héten keresztül, ha csupa pozitív élményt kapnak tőlünk, a barátságok miatt is, akkor ezt ők szórják szét az egész világon. Van itt Kínából hazajött spanyol festő, van finn festő, van horvát, szlovén, korábban olasz, Európa minden tájáról. Hát ők viszik ezt a gondolatot. Úgyhogy ez egy hatalmas reklámérték a művészeti tevékenység fölött a városnak.
0: Voditeljica Slovenske zveze Varaš je Andreja Kovač, ki je zvin Varaškoga kancelaja druga financerka, štera s penazami gor drži enokedenski molarski tabor, je med drugim povedala, ko za zvezo pomeni te jubilej.
2: Letos imamo največ umetnikov takih, ki so že nekoč bili tukaj. To so prosili tudi organizatorji, strokovni vodja. Drugačno je tudi v tem, da je malo daljša. Vedno smo imeli tak za teden dni, zdaj je letošnja kolonija za 10 dni. 25 let je mogoče tudi prispelo temu, da so izredno aktivni, kreativni. Res je izdal iz sebe čudovite umetnine. Vsi so mnenja, da je monoštrska likovna kolonija nekaj posebej. Naša naloga je, da za njih zagotovimo primerne okolje za ustvarjanje. Zahvala temu so pa te čudovite umetnine. Monoštrska likovna kolonija je vedno dala v ospredje tudi vzgojo mlad. Smo veseli in ponosni na to, da dejansko bivše dijakinje, učenke, ki so začele tukaj pri nas na likovni koloniji, ker one so se vmes učile, ampak danes delajo že doktorat, na primer, iz likovne umetnosti. Upamo, da tudi v bodoče, v uporabi v naši okolici, bomo kar nekaj umetnikov imeli, ki bodo bogatili našo kulturno dejstvovanje. Smo veseli, da tudi danes imamo iz osnovne šole, iz srednje šole in celo do fakultete. Prihodnost likovne kolonije je zagotovljena. To je nekaj, kar je ogromno prineslo v zvezi Slovencev na Mačarskem, slovenski skupnosti in tudi mestu. S tem nehat ne bi smeli, zaradi tega, ker to je vseeno eno tako bogatstvo, ki predstavlja našo pokrajino, bogatstvo v smislu umetnin. Kamorkoli lahko greš na prireditve, predstavitve, kajkoli, mi imamo nekaj nest. Mi imamo dejansko umetnine iz monoštrske likovne kolonije. Kot sama narodna skupnost smo tudi pomočjo naše likovne kolonije tudi bogatejši. To, da pa vzgajaš tudi prihodnjo generacijo za to področje, je pa tudi nekaj, kar kaže v naprej. Da je pa konec enega obdobja, 25 let, vseeno četrt stoletje, smo se odločili, da bomo izdali eno monografijo monoštrske likovne kolonije. Monografija letos bo mogoče sestavljena do konca in naslednjo leto pa gre v tisk. Monoštarska likovna kolonija bo dobila novo monografijo, ki bo predstavljeno zgodovino 25 let.

0: Anna Laura Palča je mlada študentka z Pešta in je bila pol leta Erasmusova štipendistka te v Rime. Kak je včanje v Italiji kaj pomagalo?
1: Igen, rengetegszer beszélgetünk, és mivel egy térben vagyunk, sokszor átmegyek hozzájuk, és ők is jönnek hozzám, és nagyon jól esik, hogy törődnek velem. Ebben a légkörben sokat tanulunk egymástól. Mindig azt gondoltam, hogy valami kifort ötlettel jövök ide, de ez sosem sikerül, és mindig a művészszelep ad inspirációt. Most is egy vacsora alkalmával jutott eszembe ez az ötlet, hogy egy fügefát festek. Azt gondolom, hogy a művészetemet mostantól ez fogja meghatározni, mivel keresztény hitem van, ezért ezzel kapcsolatban az életünk, a hitünk gyümölcseivel foglalkozok most jelenleg. Róma gyönyörű város, tele van kultúrával, antik emlékekkel, múzeumokkal. Nagyon jó lehetőség volt ez a körülbelül fél év arra, hogy magamba szívjam ezt a sok művészeti alkotást. Legjobban talán a Galléria Borghese volt az, ami rám óriási hatással volt, az a sok festmény és persze Bernini szobra is.
0: Slikár Ferenc Kovács za 8. križen a svojoj pükle je prišel z Varaša Siklós, štirje provoka so slikari na svete že vse dojna malale. Bog drage, s kým sa te umzdaj spravila?
2: Hát most én úgy gondolom, hogy csak a színekkel foglalkozom. Hát a Pollock megcsinálta Amerikában már régen, hogy vödörrel csorgatta a festéket. Hát én is próbáltam ilyen színhangulatot teremteni. Ami semmi konkrét nincs, csak a színek egymáshoz való viszonya, és ahogy az ember ránéz, akkor milyen érzéseket vált ki az emberből. Ezzel az új technikával fogom, mert életmű kiállításom lesz a Siklósi Város. És hát egy három terem van az első teremben, a kezdetek, a középső teremben csak akvarellek, és harmadik teremben pedig ugye a keresztény kultúra, és gyakorlatilag ez az új dolog, amiket most csinálok, tehát amikor már semmi konkrét, realista vagy naturális dolog nincs, hanem csak a színek vannak egymás mellett. Hideg színek, meleg színek, együtt vagy külön-külön, ami én gondolom egy kicsit érdekes.

0: Akademski slikar Mirko Rajnar z bližnje Murske Sobote, 40 let včil malanje, je prvo pot prišel na kolonijo.
1: Jaz sem zelo vesel, da so me povabili na to kolonijo. Sicer sem bil že večkrat povabljen, ampak se nisem odločil za to, da bi sodeloval, ampak zdaj pa sem se odločil in ni mi žal. Jaz sem stalno hotel, da bi nekaj naredil, nekaj takega, kar me spominja na Monoštar. Nisem delal nekaj, da bi nekaj prinesel od doma, ampak sem poskušal to sceno, to svetlobo, ki jo danes tukaj občutim, mogoče malo preveč, ne, malo je vroče. Hotel sem to prezentirati to, kam je zdaj najbolj vredo. Ustvarjalnost, ne glede na vse, ki se danes dogajajo, je, mislim, da je ustvarjalnost bo. Zdaj pravi, prej imamo umetno inteligenco, ne vem kaj vse, ampak ustvarjalnost je tisto, kaj je bistveno, ne? Ustvarjalnost bo.
0: Marija Bravnijo je Finka, štera se je pred 26 letami prišla s Finskoga včit na Molarsko akademijo v Pešt, pa je ostala na Vogrskom.
2: Én budapesti képzőművészeti egyetemen végeztem. Már 26 éve élek Magyarországon. Az aktív életemet igazából itt töltöttem Magyarországon, és vannak finn képzőművész barátaim, ismerőseim, meglátogatom a kiállításokat otthon, de inkább itt vagyok aktív, és itt élek.

Makedóniában, aztán Romániában, Szlovákiában, Magyarországon. Nekem a művésztelepeken nem feltétlenül az alkotás a legfontosabb elem, hanem az, hogy találkozom új emberekkel, új művészekkel, látom a munkamódszereit, azt, hogy dolgoznak, hogy léteznek a világban, mik az örömei, mik a bánatai, mik a kihívások, és az alkotás mellett ezek a beszélgetések a legfontosabbak számomra. Igazából mindenki ugye egyedül van a műtermében, és küzd, és alkot, és akkor így kiszabadulunk, és együtt vagyunk, és megosztatjuk ezeket a tapasztalatokat, együtt lehetünk. És természetesen a körülmények fontosak, a város, az a hely, ahol vagyunk, akik körülvesznek minket, a szervezők. Például itt Szent Gotthárdon tárt karokkal, nagy szeretettel várnak mindig minket, és ez nagyon fontos. A város nem csak az utcák és a házak teszik meg, hanem az emberek. És itt a polgármester úr a családjával, a Szlovenek Szövetség, az egész csapat, aztán a konzulasszony a férjével olyan nagy szeretettel várnak minket, hogy ez érezhető, és ez fontos háttér. És részt vesznek itt a programokon, tudunk velük beszélgetni, eszmecsere. Az idei művésztelep mondjuk nekem most olyan szempontból is fontos, hogy nem csak résztvevője vagyok ennek a csodálatos művésztelepnek, hanem kiállíthatok itt a Templom Galériában, és megmutathatom a munkáimat a Szent Gotthárdi közösségnek. Megtiszteltetés volt számomra, hogy ez is így együtt van. Nagyon hálás vagyok, és ezek a pillanatok olyan, hát gyöngyszemek, hogy együtt lehetünk, és együtt alkothatunk.

0: István Vanyúr i Szigetvára je jedineki par med molarem. Koksa koj počujte bejla vrona med črneme, pa koksa brani od peklenske vročine, kaj je kiparstvo fizično te bole žmetno kak molarstvo. De pa kak te čuli, je nej svojo tejlo vrivo, like svoj material.
1: Nagyon kedves emberek, már régen óta is ismerek egy párat. Többször voltam már itt, az Endre mindig volt. A Csuta Gyuri, nála voltam az ő által szervezett művésztelepen régen. Többször összefutunk, nagyon jó barátságban vagyunk, mondhatom így. Ámulok, ahogy dolgoznak, mindig csodálom, ahogy átszellemülnek, odaállnak a vászon el, és teremtenek egy világot, úgyhogy szeretek velük lenni. Mindig úgy volt, hogy bármit lehet csinálni, szabad. Elkezdtem ilyen kis mitológia alakok, amik régen is voltak nekem, de most ezek a szárnyas figurák, tetszik ez a összekombinált, van farka, van feje, emberfeje, madárteste, madárszárnya. Ürügy arra, hogy különféle felületeket hozzak létre. Komoly üzenete a világ felé nincs, hanem jó ránézni, kellemes, egy kicsit kimozdít ebből a mai hétköznapi világból. Nagyon sok információ ér bennünket, és jó egy kicsit üdítően, ahogy szeretünk egy vízpartra lemenni, és csak nézni a víznek a nyugtató felszínét, ilyet próbálok én létrehozni. Azt csináltam, hogy találtam drapériát, devizezem, mint ahogy régen a nagymesterek, a Michelangelo, de még a Stroblő Alajos is úgy tartotta nedvesen az agyagot, hogy a vizes ruhákat rátette, és ott emberük, akik ezt cserélgette. Na most ide egy időutazásban vagyok, szépen betakarom azt a részt, amit éppen nem munkálok, és akkor nem szárad ki olyan gyorsan.
0: Molárka gospá Wang Huijin je bila rodjena na kinejzarskom. Če je zdajte slovenska ali kinejzarska molarka, slovenska pa kitajska te. To smo pa prej zagonili, ka na njenom kejpe šterog aranč farba, so res Ankonje pa žide na pavt, štera je z Kine prek Evrope vodila do Afrike.
2: Jaz mislim, natančno je slovenski in kitajski umetnica. Zato, ker sem živela pol življenja na Kitajski, pol življenja, več življenja v Sloveniji, glavno ustvarjena dobe v Sloveniji. Ja, to je svele na poti že več kot 2000 let. V teh poti imamo veliko imenuje svele na poti, konja poti, duhovno poti, civilizacije poti. To je moja tematika. Tudi zanimala preteklosti, kaj so bili na poti in danes in bodoče. Lansko leto sem bila v Monoštu z

0: Drage poslušalce, čuli ste slovenski program radijskoga kanala MR4. Naše oddaje lahko poslušate vsakši ponedeljek za večerka od 1 ure do pol dvej. Zbogom ostanite do drugoga kedna. Sodelovala sta urednik Francek Mukić in vodja produkcije Erika Gemeši. Programu ponovno lahko prisluhnete na spletni strani mediaclick.hu. Oddajo je dal pripraviti neprofitni medijski ponudnik Duna ZDD leta 2026. V nadaljevanju prisluhnite glasbenemu izboru narodnosti na Madžarskem. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban. Most Nemzetiségek Zenéje című műsorunk következik.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
2: Német nemzetiségi zenét fognak hallani a következő fél órában. Kedves hallgatók, üdvözlöm Önöket a Nemzetiségek zenéje mai adásában. Schulteis Gábor vagyok a pécsi stúdióból. 1983-ban alakult meg a Taksonyi Szigeti Fiúk zenekar, és 30 éven keresztül zenélt svábbálokat, lakodalmakat és német zenei fesztiválokat Magyarországon és külföldön egyaránt. Következzen most egy kis zene az együttestől, aztán az elkövetkező 30 percben Kreisz László, az egykori Taksonyi Szigeti Fiúk vezetője lesz a beszélgető partnerem.

0: 30 évig zenélt együtt a Taksonyi Szigeti Fiúk nevű zenekar, rendkívül híres magyarországi német körökben, azt gondolom. Vendégem az együttes vezetője, Kreisz László. 1983-ban hogy találja meg 7 fiatal ember egymást, és hogy zenélnek együtt 30 évig?
1: Először csak 4-en találtunk egymásra, aztán az iskolai rendezvényeken, majd a nyugdíjas rendezvényeken mutathattuk meg, csillogtattuk meg tudásunkat. Ez vezetett odáig, hogy 84-85-ben már 5-en voltunk, és 2 olyan új taggal bővült akkor a csapat, akik közül az egyik az akkori Kossuth Lajos Gimnázium nemzetiségi tagozatára járt, a Czwik András, és a gimnázium életében pedig nem kis szerepet játszott a zenekar, hisz a nemzetiségi tagozatot népszerűsítették, és a népszerűsítésekre pedig a Czwik András, ahol tag volt, azt a zenekart vitték magukkal, ekkor még nem Szigeti Fiúk zenekarnak hívtak bennünket.
0: Beszéljünk egy kicsit a tagokról. Ki ez a 7 ember, mit kell tudni róluk?
1: Mi együtt nőttünk fel, de nem mind a 7-en, hanem csak 4-en, és abból az egyik kollégánk, a dobos kollégánk, akit Ruda Csabának hívnak, akivel alapítottuk a zenekart, ő az általános iskolai tanulmányaink befejezésével, ők elköltöztek Taksonyba, így került a Czwik András hozzánk Dunaharasztiról, és Dunaharasztiról még a Gerber Antal, akiknek egy nagyon híres fodrász üzletük van, és az Anti volt a másik tag, aki erősítette a taksonyi 3 főt, aki Rácz Ernő volt, és a Sutyinszki Mihály, és jó magam.
0: Tradicionális magyarországi német zenéről beszélünk? Minden esetben?
1: Akkor csak arról beszéltünk, amit az elődeinktől láttunk és hallottunk, mert mi is azt akartuk játszani. Akkor még ezt nem tudtuk, hogy mi a tradicionális és mi az autentikus, hanem egyszerűen azt akartuk játszani, amit az előttünk járó zenekarok játszottak.
0: Voltak híres zenekarok annak idén Taksonyban, akiket lehetett követni, és akikhez úgymond fel kellett nőni?
1: Hogyne, a Várga Móc, Matyi bácsi zenekara, a Gábler Jani bácsi, a Gábler zenekar, a Kreisz Ferenc, és zenekara, aki egyébként a Landesrat egyik alapító tagja is, a Kreisz zenekar, és akkor a Ruda zenekar, Ruda Gusztáv és zenekara, a Ruda zenekar, az ő fia volt az én osztálytársam, és így adódott is a lehetőség. Vele egyébként már 81-82-ben zenélgettünk, és akkor az iskolának egy nagyon-nagyon klassz pedagógusa vezette a nyugdíjas klubot, és hát minden egyes fellépésre bennünket hívott azzal a 8-10 számmal, amit mi el tudtunk játszani.
0: Kedves hallgatók, zenélünk egy kicsit a Taksonyi Szigeti Fiúk zenekar felvételeiből, aztán folytatjuk a beszélgetést az együttes vezetőjével, Kreisz Lászlóval.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: Kedves hallgatóink, Krájsz László a vendégem a mai adásban, a Taksonyi Szigeti Fiúk zenekarról beszélgetünk. 1983-ban alakult a zenekar. Mi volt az első igazán komoly mérföldkő a zenekar életében?
2: Az nem lett más, mint az első fellépések, ahol azt láttuk, így persze egy utólag visszatekintve, azt láttuk, hogy a szüleink és a mentoraink, ma már ezt így mondjuk, mentoraink felismerték bennünk azt a kis tehetséget, hogy miért ne mutatkozhatnának be a fiatalok is egy-egy rendezvényen. Úgyhogy ezért is tartom fontosnak, hogy az idősebb generáció bizony visszatudjon tekinteni, és előre is lásson, hogy felismerje a tehetséget, és lehetőséget adjon neki. Ezt a lehetőséget kaptuk meg mi is, és látva a 30 évet, nem éltünk ezzel vissza, hanem igyekeztünk ezt hozzátenni.
1: 30 év egy komoly intervallum, azt gondolom, egy zenekar életében. Hogy lehet eljutni az első fellépésektől, ahogy ön is mondta, amíg az ember talán 10-15 számot tud eljátszani a szüleinek és az érdeklődő rokonságnak, hogy lehet eljutni addig, hogy 90-100-110 fellépése van egy együttesnek úgy, hogy az ember ezt nem főállásban csinálja, hanem mind munka mellett?
2: Persze ezeket most látom, 30 év után, hogy jutottunk el, meg milyen utat jártunk be, és hát mindenek előtt kell egy egészséges fanatizmus, ami nélkül nem megy. Kell mellé egy hatalmas jókedv, kell mellé egy hatalmas zeneszeretet, és ha mindezek megvannak, akkor még szükség van arra is, hogy egy hatalmas emberszeretetet is bírjunk, mert hisz közösségeket szórakoztatunk, bálokban zenéltünk, rendezvényeken léptünk fel, ahol mindig-mindig más és más emberrel oszthattuk meg a mi zenei ízlésvilágunkat. Úgyhogy a jókedv, a fanatizmus és egyfajta elszántság.
1: Zenész körökben néha viccelnek azzal, hogy 30 év még egy házasságból is sok. Hogy lehet egymással 30 évig úgy együtt zenélni, hogy komolyabb konfliktusok nélkül az ember ezt megúszza?
2: 30 éven át csak egy alapító kollégámmal maradtunk meg, ő a Rácz Ernő, aki az alapítástól kezdődően ott volt. Egyébként pedig összesen 20-25-en játszottak a zenekarban. Ezek közül 15-en voltak állandó tagjaink, és a másik 10 zenész barátunk pedig, hát bizony előfordult, hogy nem mindenhol tudott mindig mindenki ott lenni, és akkor megvoltak a dublőr, a helyettesítő zenészeink is, akik kisegítettek bennünket.
1: Gyakorlatilag most lehetne egy fúvó zenekart is alakítani ebből a 25 emberből?
2: Ez így van, a jubileum ünnepségünkön mind a 25 fő együtt ült a színpadon, és egy fúvó zenei produkciót adtunk elő, és így köszöntünk el az emberektől.
1: Hölgyeim és uraim, zenélünk ismételten egy kicsit a Taksonyi Szigeti Fiúk zenekartól, aztán folytatjuk a beszélgetést Krájsz Lászlóval.

0: A Taksonyi Szigeti Fiúk zenekarról beszélgetünk a mai adásban az együttes vezetőjével, Krájsz Lászlóval. Mivel tesz egy zenekarvezető legjobbat saját magának és a kollégáinak, hogyha elfogadja azt, hogy a fluktuáció egy zenekarban egy normális dolog, ami mindig új és új kihívás elé állítja, nem csak a zenekarvezetőt, hanem a zenekar tagjait is, de valahol mégis egy normális velejárója, főleg, hogyha 30 évig zenél együtt az ember a barátaival, a zenésztársaival.
1: Az első pillanatot volt nehéz elfogadni, amikor egy kollégánk mondta, hogy ő most továbbáll. Tehát akkor valami megváltozott bennem is, hogy bizony ezzel nem tudunk mit tenni, ha valakinek máshol van már feladata, akkor ő menni fog. Úgyhogy ez volt az a pillanat, amikor leültünk a zenekar, és azt mondtuk, hogy nekünk a saját arcunkat kell felépíteni, és aki ebben szívesen részt vesz, az meg fog találni bennünket. Tehát így 30 év után nem kerestünk zenészeket, mindig ránk találtak, és egyszerű volt tőlük megkérdezni, hogy jöttök-e velünk. Persze ezt nem így éltük meg, ezt csak utólag láttam, hogy ez történt. Viszont az is biztos, hogy a zenész barátaink, akik így találtak ránk, ők hihetetlen értéket és tudást hoztak magukkal. Tehát mindig azt hittük, hogy már nincs tovább, és ebben a műfajban nem lehet ennél többet. Aztán rá kell jöjjünk, hogy a titok az a zenészekben rejlik, és ennek a titoknak az összehangolása pedig a csapatszellemben rejlik, és hogy ez a csapatszellem mindig adjon valamiféle zenei ajándékot, na ez múlik a zenekarvezetőn, hogy ő ezt az érzést összefogja. És aki ezt az érzést piszkálja, annak szólni kell, hogy ezért vagyunk együtt, ezt ne piszkáljuk. Elfogadták a kollégáim, és ezt mind úgy fogadták el, hogy nem a vezetőtől fogadták el, hanem az együtt töltött sok fellépésen megszerzett tapasztalás és élmény erősítette meg bennük, hogy ez tényleg így van. Tehát nem kell nagy csodákról beszélnünk, a tudást, az egyéni hangszeres tudást, az pedig mindenki ennek a szolgálatába állította. És ahol ez egy picit esetleg megbicsaklott, ott már láttuk, hogy egy idő után ott jön majd egy új kollégánk, mert ő már nem tudott úgy ezzel azonosulni. Még egyszer nagyon nehéz minden egyes olyan pillanatra visszagondolni, amikor a kollégánk mondta azt, hogy ő most tovább áll, de ma már elmondhatom, hogy mindig jobb jött, tehát mindig jobb zenész talált ránk. Miért talált ránk jobb zenész? Mert mindig valami olyasmit képviseltünk, ami messzebbre jutott el, másképp jutott el, és több emberhez jutott el. És egyfajta visszacsatolása volt, hogy milyen zenészekkel dolgozhattunk együtt. Pedig volt három olyan zenész kollégám is, akinek semmi köze nincs a sváb kultúrához, semmi köze nem volt a stílushoz, és semmi köze sem volt ez a temperamentumhoz. Ma már egy picit félek, mert mindegyik tud táncolni, mindegyik táncol a polgára, mindegyik ráérzett az ízére, és ráéreztek arra az örömre, ami a mi német sváb zenénkben van, a mi harmónia világunk, a mi dallamvilágunk, az mindenhol a jót közvetíti, mert megénekeljük a környezetünket, megénekeljük a munkánkat, megénekeljük a szerelmünket, megénekeljük a rendezvényeinket, és ezt éljük át. Tehát rosszat nehéz mondani.
0: Minden zenekarvezetőtől megkérdezem, és érdekel az ön vélemény, és mi a fontosabb, hogy az ember találjon egy jó zenészt, vagy találjon egy olyan embert, akivel sokáig és békességben együtt tud állni a színpadon.
1: A zenekar arcát kell megtalálni. Minden más utána jön, ugyanis mindenki ehhez az érzéshez fog csatlakozni. És ha sikerül ezt az érzést a zenekar vezetőnek mindig fenntartania, tehát nem személyekre lebontva, hanem az érzést, akkor egyszerűen a kölcsönös tiszteleten alapul majd a zenekar működése, mert hál' Istennek egy egyéniség mindenki. Viszont mindenkinek más a zenei tudása, mindenkinek más a hangszeres tudása, mindenkinek más a habitusa. De azáltal, hogy megvan az a közös pont, az az érzés és élmény, amiért együtt vagyunk, ez mind szertefoszlik, és már csak az a kérdés, hogy hogyan lehet ebből az értékből egy közös produktumot létrehozni. Úgyhogy a válaszom az, hogy az érzés a fontos, minden más másodharmadrendű, az jön.
0: Ha visszagondol a Taksonyi Szigeti Fiúk 30 éves történelmére, akkor mi az első érzés, ami az eszébe jut?
1: Az, hogy valami egyedi dolgot hoztunk létre, és jót. Ezt menet közben nem éreztük, miután abba hagytuk, akkor láttuk, hogy ez a 30 év mit hagyott magunk után. És ezért merem most büszkén mondani, hogy egyedit és jót.
0: Kedves hallgatóink, egyedi és jó zenével búcsúzunk a mai adásban. A Tapsonyi Szigeti Fiúk vezetője, Krájsz László volt a beszélgető partnerem.
1: Ez

Kedves hallgatók, az elmúlt fél órában a Taksonyi Szigeti Fiúk együttest és vezetőjét Krájsz Lászlót ismerhették meg, amely együttes 30 éves történelmével meghatározó nyomot hagyott a magyarországi német zenei életben. Schwab zenével a jövő héten is jelentkezünk Nemzetiségek zenéje műsorunkban. A pécsi stúdióból Schulteis Gábort hallották. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, tegyenek így a jövő héten is. A viszonthallásra!

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.